Jó estét kívánok! A Császár Attila vezette Eszterland zenekar tavaly jelentette meg Mezőségi utakon című legújabb albumát. Ennek első Mezőkőbölkúti összeállítása indított a Táncházban című műsorunkat, az énekesek Bognár Szilvia és Fekete Zsuzsanna voltak. Ma esti Táncházban című műsorunkban ezt a lemezt játszom le önöknek, illetve hétfőn tudjuk befejezni a lemez teljes anyagának bemutatását, hiszen ez a CD is több mint egy órás, és a mai adásban egy beszélgetést is hallhatnak Császár Attilával a lemez születéséről. De hogy helyettem inkább a muzsikát hallgassák, következzenek Mezőkőbölkúti, Magyar Szováti, Buzai és Tacsi dallamok az Eszterland zenekar Mezőségi utakon című albumáról. A zenészek Eredics Fekete Zsuzsanna, Komáromi Márton, Császár Attila, Bálint László Domonkos, közreműködnek Bognár Szilvia, Esztergomi Katinka, Szilágyi Márton, Kónya Előd és Eredics Benyámi.

0: Most következzen Táncházban című műsorunkban az adásunk elején ígért beszélgetés Császár Attilával, az Eszterland zenekar alapítójával, vezetőjével, a ma este bemutatott Mezőségi utakon című albumról.
1: A Népszerű Közösségi Portálon volt egy sorozata, amit én nagy élvezettel olvastam, a Gyűjtő utakról. Ez volt a címe, hogy Mezőségi utakon. Ebből lett a lemez?
2: Összefüggés van, mert jelentős százalékban ugye a gyűjtéseimet dolgozgatjuk fel itt az Eszterland zenekarral, bár egyébként ennél lemeznél azért jó pár olyan zene van, amit nem én gyűjtöttem. Meg az élmények, ez egy település az, amik oda kötnek, meghatározóak, de ez a Mezőségi utakon című sorozat tovább folytatódik, de most egyéb elfoglaltságra miatt sem, és nem tudtam foglalkozni vele.
1: Többek között azért, mert ezt a lemezt el kellett készíteni. Különleges dallamok, különleges szövegek hangzanak el ezen az albumon. Rengeteg ismerős dallamfordulat van, vagy szövegfordulat, de aztán nem oda kanyarodik, amit megszoktunk.
2: Ennek az az oka, hogy ezek a zenék más falvakból valók, mint amit megszoktunk. Voltak olyan települések, ahol kiváló zenekarok voltak. Általában azok a településeket fogadta be a táncházmozgalom, vagy azoknak a zenéivel, táncaival foglalkozott, ahol jó zene volt. Széki, Palatkai, Szováti, Mérai, stb. Tehát általában zenekarokhoz kötődött a halmosék, muzsikásség. Az a kevés kis ember, aki ezzel foglalkozott, annak azért korlátozott élete volt, meg ideje, hogy ő most aztán nekiálljon a nyakába venni, és különböző települések zeneibe elmélyedni, meg kutatgatni. Amúgy is ez inkább ilyen kutatási feladat. A 90-es évek elejére, 80-as évek második felére már az volt a közbeszéd, hogy már nem is érdemes gyűjteni. Megmaradt az a táncház mozgalom elején lendületbe hozott településeknek a zenéi, aztán táncainak a feldolgozása. 15 évről legalább beszélhetünk, amíg ezen a területen nagyon kis, pici kis dolgok történtek.
1: Ön meddig és mikor járt gyűjteni, és ezekbe a kis falvakba, mert hogy egészen ismeretlen falvak zenéjét hallhattuk ezen a lemezbemutató koncerten, és természetesen a lemezen.
2: Hát én viszonylag késő, nem azért, mert olyan fiatal vagyok, hanem én zenével viszonylag későn kezdtem foglalkozni, 88-ban voltam először Erdélybe, de amikor már úgy tudatosan gyűjteni, 91-ben voltam először. Rögtön ezen az alkalmon olyan zenészekkel ismerkedtem meg falukkal, meg olyan fantasztikus énekesekkel, és annyira jó felvételeket sikerült csinálni, amiket nem is nagyon hallottam még előtte, az igazság. De is csak úgy belecsaptam, hogy hallottam róla, hogy nagy sajó hallottam én zenén, akkor menjünk el arra felé, és akkor mentünk, mendegéltünk. Fantasztikus énekes találtam, Hécsei Zsuzsi néninek hívták, szenzációsan énekelt. Mondta, hogy hát ő volt egy lakodalomban, és ott milyen jó zenészek voltak. És akkor hol volt ez? Hát Vajolán. És akkor elmentünk Vajolára, az kiderült, hogy ez egy fantasztikus zenekar, semmi felvétel nem készült velük korábban, és ez rögtön így elsőre így vakon. Na most belegondoltam, hogy te jó ég, akkor mi van itt? Hogy erről nincsenek felvételek? Hogy létezik ez?
1: Nagyon-nagyon sokat járt ki, és nagyon sokat tett azért, hogy Buza és még jó néhány falu neve fölkerüljön a magyar táncházas térképre, sőt, hát slágereket ismerünk onnan. Most is a közönség együtt énekelte a zenekarral az egyik dalt. Hány órányi saját gyűjtése van?
2: Nem számoltam. Nem annyira sok egyébként, és ez igazából csepp a tengerbe. Volt olyan év, hogy mondjuk négyszer-ötször is kimentem eleinte, de munkahely és család mellett azért képtelenség volt ezt csinálni. Emiatt föl is mondtam egyébként a munkahelyemet egy pár évig.
1: Milyen anyagokból született ez a lemez?
2: Mezőköböl, Kut, Búza, Magyar Szovát, Újős, Zsombor, Tacs, Fekete Lak és Szent Máté falvak. Ugye Köbölkuton, Búzába, Szováton, Újősbe, hát végül Zsomborba is, egyedül Tacson nem találtam, Szent Mátéba, már ezek közül a települések között mondom, és Fekete Lakon már nem éltek a zenészek, amikor én ott jártam.
1: Ez a lemez hogy született? Ki válogatta, kik a közreműködők?
2: Én válogattam, ez kétségtelen, és fantasztikus közreműködők vannak. Nagyon szeretem most ezt a zenekart is, nagyon tehetséges fiatalok, sokkal tehetségesebbek, mint én. De jó, hogy engem elviselnek, és kicsit hallgatnak rám néha. Bognár Szilvi, Fekete Zsuzsanna, Esztergomi Katinka énekel a lemezen, hegedülnek, Kónya Elődje, Szilágyi Marci és Komáromi Márton, aki ugye már régóta velem van. Hát én vagyok a kontrás, és Bálint László Dumonkos a bőgős, és Eredics Benjamin trombitár rajta, ami különleges színfolt.
1: Hogyan tudná jellemezni ezt a zenei anyagot? Miben más, miben hasonló? Mik azok a finomságok, ami miatt érdemes meghallgatni ezt a lemezt? Vagy ami fontos az ön számára jó néhány évi kutatás után?
2: Ami a legfontosabb, és ebben az egész Eszter Lánc történetben a legfontosabbnak tartom, az a szórvány mezőségi magyarság rettenetes helyzete. Amikor azt mondom, hogy új ős, akkor hallják meg ők is ott, hogy mi tudunk róluk, és ha más nem történik, akkor én már boldog vagyok. Úgy tűnik egyébként, hogy megtörténik.
1: A zenekar nagyon híres volt arról mindig is, hogy falusi adatközlő énekesmesterekkel, zenészmesterekkel dolgozott együtt. Ha más lenne ennek a műfajnak a sorsa, akkor világsztárok lehetnének ezek az előadók. Takács Piroska, Szilágyi Anna néni, azt hiszem, hogy az egész táncszázmozgalom ismeri ezeket a neveket.
2: Ha nem is az egész táncszázmozgalom, azért az túlzás, mert meglepő módon sokan nem ismerik. Nagyon szerettem, amikor valaki énekel is a zenekaros gyűjtéseknél, olyan jó volt. Most a második gondolat az, hogy akkor vegyük föl, úgyhogy a helyi zenekar kíséri őket. Én próbálkoztam ezzel, de nem lettek annyira szépek azok a felvételek. Egyrészt, mert a énekesek repertoárját, főleg az ilyen új stílusabb énekeseket nem annyira tudta a zenekar. 90-es években nem voltak a csúcson se ezek a bandák, tehát hamis is volt némelyik. Produkciót szerettem volna, amit jó meghallgatni bárkinek. A tudományosság engem soha nem vezetett, és most sem vezet. Az emberek érdekelnek ott a mezőségen, itt is.
1: A lemez mindegyik dalához kell, hogy kösse valami emlék, valami érzés. Ott volt, amikor rögzítette, amikor elhangzott az eredeti változata.
2: Igen. Volt olyan is, ahol nem voltam ott, de ez így van. Egy falunév ott van, és akkor nekem egy csomó ember megjelenik, és előjönnek érzések, történetek, beszélgetések. Elég jól emlékszem egyébként meglepő módon ezekre. Felvételek miatt meg pláne visszajönnek az emlékek. Jó így visszatekinteni ezekre a dolgokra.
1: Közzé fogja tenni majd, nehogy Isten, egy kötetben ezeket az írásokat? Képekkel, esetleg hangzóanyaggal, mezőségi utakon, mert nagyon jó volt a zene mellett olvasni ezeket a történeteket, hogy hogyan jutott el oda, ki az, aki énekelte, hogyan, milyen körülmények között születtek a felvételek, milyen emberek voltak ezek az emberek, vagy milyen emberek, akik még élnek.
2: Nem tervezem, hogy ezt könyvformába valaha is összeszedném ezt. Manapság nem hiszem, hogy olyan túl sok emberhez eljut a könyvformába. Ha ezzel az internetes portálon én ezeket így leírogatom, megírogatom, akkor szerintem sokkal több emberhez eljut. Sőt, egészen biztos sokkal több emberhez eljut.
0: Az Eszter Lánc zenekar vezetőjét, Császár Attilát hallották legutóbbi Mezőségi utakon című albumuk megszületéséről. S most folytassuk a lemez zenéjének bemutatását. Újősi, magyar szováti, buzai, majd száz zsombori dallamok következnek az Eszter Lánc zenekar Mezőségi utakon címmel 2025-ben megjelent lemezéről.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban az Eszterlán zenekar legutóbbi Mezőségi utakon című albumának felvételeit hallhatják. A három utolsó összeállítás egy mezőköböl kúti menyasszony kísérő lesz, majd a Csorgó utcájából című új ősi dalokból összeállított csokorszól, s aztán a Nemeses tánc, buzai és fekete laki dallamok zárják ma esti népzenei műsorunkat. A lemez néhány idő hiányában kimaradt felvételét pedig hétfőn este játszom le önöknek. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztőműsor vezetőjét, Hasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

vezet törökös dallammal köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódó sorozatunkban továbbra is a szerkesztésemben megjelent Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című néprajzi kötet gazdag népzenei anyagából válogatok. A kötet népzenei fejezetében Tari Lujza a Mohács utáni török világ nyomait nem csak az énekes, hanem a hangszeres népzenei anyagban is kimutatta. A török hódítás emléke az egykori hódoltsági területeken leginkább a lakodalmi szokásokban maradt fent. A történeti források és a népi emlékezet szerint is a törökök előszeretettel törtek rá a lakodalmas menetre, vagy rontottak be egyenesen egy lakodalomba, hogy elrabolják a menyasszonyt és a nyuszójó lányokat, mivel a szűzlányokért több pénzt kaphattak. Ezért sok helyen a lakodalmas menetet harceszközökkel, hajdan puskával, később ostorral, fokossal felszerelt lovas legények kísérték. Máshol hivatlan vendégként toppannak be a török maszkos alakoskodók. Kunszent Miklóson az 1870-es években a hivatlan vendégek még turbános török katonának öltöztek, és bevonuláskor énekelték. Allah, Allah, Mangadúra, Csigapé, Csigapé. A gunydalnak csak a kezdetét ismerjük, szövege már elveszett, de dallama a törökös dallamban fennmaradt. Szomjas Siffert György gyűjtéséből Komlósdi Jónás kisgazda elbeszélését idézem. Éjfél után, mikor a vacsorának vége van, gyűnnek a törökök. Kihívatják a vőfényt és bekéreckednek. A vőfény megkérdezi a gazdát, hogy beengedi-e a törököket, ha azt mondja, hogy be, kimögy hozzájuk az udvarra és kérdi tőlük. Hoztatok-e levelet? A törökök elővösznek egy tiszta papírost, nincs ráírva semmi. A vőfény elveszi tőlük és viszi befelé, a törökök mög liba sorba mönnek utána. A vőfény a papírbú ezt olvassa a násznépnek. Ezök a törökök gyűttek Törökországbú, gyűttek ám az öreg anyjuk Valagábú. Látom az életötök a nagy fáradozás után nem valami gyönyörű, mert a hátatok közepe úgy néz ki, mint egy

Mögtépött keselyű. Az erdőben tekerik a gúst, ögye le a fene a hátatokról a húst. Hogy ezért az egy pohár borért elcsúfítottátok magatokat, ögye ki a fene mindkét sor fogatokat. És így tovább. Az évről évre némiképp módosuló szöveg vége mindig egy cifra átok, és végül az óhaj, hogy veszne el a hírötök, nevetök örökre. A cigányok erre húzzák a törököst, és akkor gyűnnek befelé a törökök. Négyen, öten vagy hatan. Elsőbe a vőfény vezet, járja a törököst jobbról balra körbe haladva, aztán kiáll és középről biztatja őket. Haj karikára! Később az ugrásnál mög. Csak a padlásig? Volt, hogy a vőfény fél óráig is táncoltatta őket, alig bírták a végén. A násznép meg neveti. Eddig az idézet, és most hallgassuk a törökösnek nevezett táncmuzsikát az idei Csutorás Népzenei Táborban Szabó Zoltánnal tartott előadásunk felvételéről. Közreműködnek a tábor népzenész oktatói.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: a lánchidi oroszlánnak hiányzik a nyelve. Hogyha pedig csodálkozna, gondoltunk mi erre. A lánchidi oroszlánnak hiányzik a nyelve.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

sich bejáron, a kondrás meg a cakbar. Kukorizat, hazan lecegek, a rátóni fa.

0: angyal nem igazán szeretné.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádió.

0: κρασί. Όχι να έχω σεμεκί, όχι να έχω σεμεκί.
1: Don Q Radio, Éjszakai Dalcsokor. Válogatás következik a Don Q klub koncertek felvételeiből.

Sen engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem védettem. Nyugtott mégsem lel a lelkem.

az ondesem észre magam, papotokban állok. Rájöttem, hogy

0: halált.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tiszaparítján, ott születtem.
1: Népzenék.

0: Röhző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Ma is sok lesz a napsütés. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása Kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyársolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. A 2 éve bevezetett könyvtár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott árat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Napos, száraz idő lesz ma is. Délután 22-26.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma október 3-a szombat van, Helga napja. Isten éltesse a Helgákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Jakub Cseh Gabriella televíziós műsorvezetővel fogok beszélgetni, de most ebben az órában 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Doncs Anna Marit, Bardóczi Attilát és Török Erzsébetet is. Behumi Dórival és a Budapest Bárral kezdünk, akik Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét adják elő. Kétszer kettő, néha öt.

0: szeretik magyarul, a páros csók csodajon, ha elkezdtük elni, hagyjuk vagy százik.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Lányi György népzenész gondolatait, a Téka együttes alapító tagját, a Téka hangzásról.
2: Mi, amikor ez az impulzus ért, hogy hogyan muzsikálnak ezek az erdélyi zenészek, azt mondtuk, hogy mi csak ezt akarjuk csinálni. Nem akarjuk feldolgozni, nem akarjuk más hangszerekkel bővíteni, nem kell a szaxofon, nem kell a dobszerkó, nem kell a szólógitár, nem kell keverni a stílusokat, hanem úgy próbáljuk meg muzsikálni, mint azok az öreg zenészek. Csak hát ugye egy idő után rájöttünk, hogyha egy zenész ott a faluba 60-65 éve egyfajta muzsikát játszik egész életébe, akkor mi, akik oda megyünk és megpróbáljuk megtanulni, hát lehetetlenség, hogy ugyanúgy játszunk, de törekedjünk arra, hogy ugyanúgy szóljon. Úgyhogy nekünk az volt a nagy ászfolyítékánk, hogy így mondjam, hogy olyan szinten tanuljuk meg, ahogy akkor hallottuk az öregektől, és persze hát úgy is adjuk át, hogy a fiataloknak, akik tőlünk akarnak tanulni. Tehát ez volt a hangzásunknak a titka, és az, hogy még emellette énekeltünk, különböző más hangszerek bejöttek, mint a duda, a tekerő, nagyon sok fajta zenét el tudtunk játszani stílusosan, és akkor innentől kezdve egyértelmű volt, hogy más falukba is kell menni gyűjteni, más zenészeket is meg kell ismerni. Szóval itt próbáltuk megtanulni a gyűjtésnek a fortéjait, meg a zenélésnek, és akkor ez itt szépen bennünk rakódott le, és mi örökké csak ezt akartuk megőrizni, nem akartuk modernizálni a dolgot.
1: Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Téka együttes ad elő Kalotaszegi Lassút és Szaporát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. június 15-i debreceni előadásán rögzítettük. Dancs Anna Mari adja elő, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Kókai István és Erdélyi Mihály csárdását. Messze van a nyíregyházi kaszárnya.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Török Erzsébet adja elő archív felvételről az Édesanyám rózsafája című dalt.

részletír, véget ér, elfogy a szerelem az emberből. Majd ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Részletír, véget ér, elfogy a szerelem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. május 4-i karcagi előadásán rögzítettük. Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Tasziló dala, Csengeri Attila előadásában Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám írni,

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Újvári Marika adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Balázs Árpád és Éltető Ákos hallgatóját. Itt hagyom a falutokat.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Czakó Julianna adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Eizemann Mihály és Békefi István szerzeményét. Egy csók és más semmi.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Jakubcsek Gabriella televíziós műsorvezetővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Téka együttes, Csuti Csaba és Gáspár Anni is. A hírekig Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikája.

0: Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Elképzelhetőnek tartja a kormány az ár-rés-stop kivezetését. Karbantartás miatt több vasútvonalon módosult a menetrend. Ma is sok lesz a napsütés, délután 22-26 fokra számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Az ár-rés-stop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt csődölt be az ár-rés-stop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is. Ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra bükktérsége, valamint Szeged és környék kevesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Jakubcsek Gabriella televíziós műsorvezetővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Gáspár Anni, Csuti Csaba és a Téka együttes is. Horváth Istvánnal kezdünk, aki a BM Duna Művész Együttesének népi zenekarának kíséretével adja elő Aut Ede és Vitárius Imre csárdását. Fényes a cipőm, kényes a szeretőm.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Jakubcsek Gabi, televíziós műsorvezető. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A te pályafutásod során a Magyar Televízió, a TV2 és az ATV képernyőjén is meghatározó arc voltál és vagy. Meg leszel is szerintem. Ha visszatekintesz, akkor melyik korszakban érezted a legnagyobb szakmai szabadságot, illetve mikor kellett a legtöbb kompromisszumot kötnöd?
1: Nagyon jó kérdés, de mindent a maga korába kell megítélni. A közszolgálati televízióba kellett a legnagyobb kompromisszumot meghoznom, illetve a kereskedelmi tévében. De amikor már a kereskedelmi tévében elindult egy műsor, akkor azért, ha az jól ment, akkor ezt a kompromisszumot az ember elfelejtette, mert ott hangos volt a siker. Tehát ott az egy bonyolult helyzet, ott az ember nem választ, azt kapják, sőt kötelező. Az ATV-n volt az egyik legjobb szakmai szabadságom a Jakubcsek Pluszban, a Talk Show-ban. Tehát ott olyan mennyiségű műsort kellett készítenem, hogy abba belefért minden. Abba a kompromisszumnak is bele kellett férni, hiszen napi adást készítettünk, napi talk show-t. Tehát nem lehet mindig, és én ezt meg is tanultam, nem lehet nekem mindig igazam. Nekem sokszor kell másokra hagyatkozni, mert ennyi jó ötlete az embernek nincs. Úgyhogy a körülményekhez, a közszolgálati televízióban volt nehéz alkalmazkodni, a kereskedelmi körülmények megértése miatt a kereskedelmi tévében volt nehéz alkalmazkodni, és ott véget is ért nagyjából ez, mert az ATV a szakmai kérdés volt. Ott inkább az volt, hogy kevés volt a műsorszerkesztő. Tehát tartalmában sokkal gazdagabb volt a műsor, és ezért nagyon sokat kellett dolgozni.
0: Magadra maradtál?
1: Igen, és a szerkesztőim is, tehát ott nagyon kevés volt a büdzsé a műsorra, és túl jó volt ahhoz a lehetőség, és ezért, ha valaki azt nagyon rendesen meg akarta csinálni, akkor az aránytalanul sok munka volt, ezért rengeteg ember esett ki alólam. Tehát borzasztó nagy volt a fluktuáció, mert nem bírták.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabival, de most hallgassuk meg Székely Márta és Kollár Ágnes szerzeményét Ambrus Kiri előadásában. Ilyen a twist.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Téka együttes ad elő mezőségi lakodalmas dalokat.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabival. A könnyedebb hangvételű multimilliómos, vagy a mindent, vagy semmit után váltottál a mélyebb, emberi sorsokat is bemutató, már említett Jakubcsek Plus című talkshowra. Lelkileg mennyire volt megterhelő neked? Átállni a tiszta szórakoztatásról a nehéz, vagy olykor tragikus, személyes történetek moderálására?
1: Az én műfajom az a talk show. Tehát ha ma valaki megkérdezi, hogy ebben a sokféle műsorban, amit én készítettem, mi a fő erősség, akkor én azt gondolom, hogy nekem a talk show. És nem az a fajta műfaj, amit mi most csinálunk, tehát amit tulajdonképpen a podcast, hanem amikor témához hívok embert, legyen az híres vagy nem híres, de a téma van a fókuszban. Tehát ilyen értelemben nekem mindig megviselősebb volt, hogy így mondjam, bár ez a kifejezés nincs, a talk show, mert ott muszáj volt nagyon felkészülni a témából, és nagyon ráhangolódni arra, aki az érintett és bejön, és azt nagyon kellett szeretni, tisztelni, hogy ő azt felvállalja. Tehát az egy nagyon komplex műfaj, és igazából nincs is ma a televíziózásban, tehát a Jakubcsek Plusszal véget ért, az előző választási ciklus előtt szűnt meg a Jakubcsek Plusz, szerintem okkal, és azóta nem jött vissza, mert nagyon munkás műfaj, és nagyon kell hozzá egy személyiség, és annak a személyiségnek az élete is benne kell, hogy legyen. Tehát az, ha ezt kérdezed, az volt a minden szempontból a megterhelőbb. A vidám műsoroknak a kereskedelmi tévében van egy nagy előnye, hogy van egy nagyon szigorú ritmusa, amiből nem tudsz kilépni, az olyan, mint egy zenei belépő, tehát azokban a ritmusokban kell létezni, de az a ritmus az egyben korlát is, meg segítség is. Tehát nem tudsz elszabadulni.
0: A te tapasztalatod alapján, amikor két ember beszélget egy televízióban, az hát nem egy látványos dolog.
1: Nem.
0: De viszont, hogyha olyan érdekes ember van, akkor le tudja kötni a nézőt. Szerinted hány olyan érdekes ember van, amivel éveket el lehet tölteni a televíziózásban emiatt?
1: Már nagyon kevés van. Nagyon-nagyon kevés van, és mint látod, a podcast műfajban roadshow-zik mindenki. Tehát azokat az embereket hívják, akiknek még vannak áttörténeteik, megélt tapasztalataik, tudnak mesélni a múltból, és nézik a mostani, a jelen világot. Tehát
0: illetve
1: ez a műfaj...
0: elhisznek tőle.
1: Illetve
0: dolgokat.
1: Hitelesek. Vagy ugye, kit nevezek én hitelesnek, aki azt beszéli, amit csinál. Ilyen nagyon egyszerű. Tehát ez egy nehéz dolog, és azt nagyon nehéz megtartani. Tehát ebből nagyon kevés van, ezért én azt gondolom, hogy ez nagyon hamar ki fog fulladni, mert nagyjából úgy a 40-esek körül ez így véget is ér. Egy-két 40-es van még, már korosztályban 40 fölötti, de ő a szakmája miatt érdekes már, nem a személyisége miatt. Mi még talán a személyiségünk miatt is, mert egy olyan korban lettünk sztárok, hogy így mondjam, ahol még nagy gyakorisággal és tömegek néztek. Ma már ilyen nagyon kevés van.
0: Illetve hát egy tévé, egy rádió volt.
1: Egy tévé, egy
0: aki
1: rádió.
0: Ott volt, az létezik.
1: Igen, az létezett, és ezért aztán több millióan ismertek meg minket, tehát engem még a fiatalabb generáció is ismerem, az anyukája nézte a tévét, tehát ő is nézett engem. Szóval ez egy érdekes dolog, szerintem ez a műfaj, tehát így egy generációval meg kell, hogy változzon, és azért én nekem ez valóban egy rádiós műfaj.
0: Ó, Szerenella! Fényes Szabolcs és Kócián Katalin szerzeményét Lukács Sándor előadásában halljuk.
2: Nápolytáján élt egy lányfa, bosszantó volt józansága. Szemlesütve ment az ágyba, szörnyen szende volt. Azt hitte mártír sorsa szépség, csókra tör csak a férfi népség. Mindig flagmán nézte, hogy kacsint a pajkos hold,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabival. Az sem titok nálad, hogy a képernyős karriered során váratlan szakmai törések is, elbocsátások is voltak. Hogyan tudtad ezeket a hullámvölgyeket belsőleg úgy átélni, feldolgozni, hogy ne a sértettség, hanem a megújulás és az újra tervezés dominálja.
1: Ezen gondolkozom, hogy ez a korral hogy van, akkor, amikor ezt én 40-50 évesen éltem meg, most nagyon rosszul számolok, de 2016-ban volt ugye az első nagy törés, amikor a közszolgálati tévéből mondjuk úgy, hogy menesztettek, és engem még sohasem onnan nem menesztettek, tehát mindig mindenhonnan egy én álltam fel, tehát nekem ez egy ismeretlen dolog volt, tehát addig olyan nagyon nem kellett aggódnom, tehát nem ért trauma a pályámon, mert inkább nagyon ment, inkább nagyon nehéz váltásaim voltak, tehát mindig először léptem ki valahonnan, tehát először váltottam a közszolgálatiról kereskedelmire, és ott volt a rizikó, hogy ez úristen, és ott volt egy szakmai megvetés, mert azért az első kereskedelmi tévéseket a nagy közszolgálat és sok azért nagyon megvetették. Tehát inkább nagy döntéseim voltak, amik nagyon megviseltek, hogy vajon jót lépek-e, mert mindig egy kicsit előbb léptem, mint bebizonyosodott volna, hogy jó helyre lépek, és azért az élet engem igazolt, hogy elég frissen léptem. Tehát ezek inkább ezért voltak szorongatóak. Kirúgásból ez az egy volt, a 2016-os, az borzalmasan megviselt, mert nem értettem, és csak az évek múlásával értettem meg azt a rendszert, amiben én nem fértem bele, és hogy miért nem fértem bele, ott nem volt párbeszéd. Tehát ott vagy lojális vagy, vagy nem vagy lojális. És én nem is tudtam értelmezni ezt, hogy milyen hülyeségekhez kell lojálisnak lenni. Tehát én hosszú évek teltek el, mire összeraktam a mozaikot, hogy te jó Isten, hát nem is sejtettem, hogy milyen lépésekkel lettem én ott veszélyes már rögtön az elején. Tehát az egy hosszú időszak volt, hogy megértsem azt a korszakot, amiben én elefánt voltam a porcelánboltba, és egyben azt a drámát, hogy vajon utánam nyúlnak-e. Mert ott inkább az volt a félelem, hogy ez egy karaktergyilkosság-e, vagy csak egy bosszú, de tőlem azt vették el, ami nekem a legfontosabb, a munka lehetőségét. És én hozzá voltam szokva, hogy én nagyon sokat dolgozom, és mindig frontvonalban. Tehát engem a legakilles sarkon találtak, szó szerint. És ott kellett hozni egy nagyon kemény nőt, és tudom, mit kérdeztél, azt kérdezted, hogy ez hogy a sértettség. Hát egy darabig nyaldosom a sebem utána, én nagyon hamar elengedem azt, ami rossz, nem felejtem el, félreértés ne essék, de nem vagyok hajlandó vele dögleni.
0: Két falevél. Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét német Lehel tolmácsolásában halljuk.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Mit csinál, kérem, hagyjon!

No, de Jehova fut, tan még azt hiszi, hogy messzire jut. De látja, elfogy az út, kis arccal már kicsirult, kérem, hogy ne.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kolostyák Gyula adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Solti Károly és Agyagfalvi Hegyi István hallgatóját. Megriadt a ciframénes.

0: itten Deros Póla.
1: Kedves hallgatók, nem sokára, 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is. Hiszen folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabriella televíziós műsorvezetővel, valamint hallható lesz még többek között Budai Beatrix, Szabó Sándor és Mészáros János Elek is. A hírekig Patai Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Ma 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Már csak nem 3 hete tartanak a diáktüntetések Franciaországban. Ma is sok lesz a napsütés, délután 22-26 fokra számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat Mónus Dóra. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Az Európai Uniós forrás

0: Sok hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A kormányfő a helyi viszonyokra utalva úgy fogalmazott, Kisvárdára és környékére több 10 milliárd forint állami forrás érkezett, de a pénzt leginkább saját magukra költötték a neres oligarchák. Saját hatáskörébe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed. Függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap 2 átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a víradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diák tüntetésekkel összefüggésben. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr megsebesült. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé. De volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Itthon a hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Holnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Utóbbiakat a Duna csatorna is közvetíti. A Nemzeti Vágta programját a szilvásváradi Lipi Cai Ménes hajtása zárja. Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk a következő napokban is.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabriella televíziós műsorvezetővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Mészáros János Elek, Szabó Sándor és Budai Beatrix is. Farkas Bálinttal kezdünk, aki Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét adja elő. Szeretni kell!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Máté Otília adja elő Kéler Béla és Adorján Sándor csárdását. Csendül a nóta!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jakub Cseh Gabi televíziós műsorvezetővel, bár hát rádió műsort is vezettél, még reggeli műsort is. Ezek a reggeli hajnali kelések, amit most is végzel, ezek mennyire teszik tönkre a napot többi részét?
1: Ma már nem teszik tönkre. Én azt nem tudom, hogy ezt én hogy tudtam csinálni. 20 évesen, 30 évesen és 40 évesen, mert különböző korszakok voltak. Ugye én a napközivel a reggellel kezdtem, utána gyakorlatilag átmentem a Danubius Rádióból, éjszakáztam, délutánoztam, majd 5 évet morning show-t csináltam. Az kemény, ott 6-kor már beköszönsz. Viszont nem tévé, tehát nem kellett nagyon fölkészülni, viszont délután minden nap talk show-t, illetve kvízjátékot vettem fel a TV2-n, tehát azt ne kérdezd, hogy azt a 6-8 évet hogy éltem túl.
0: Családod, gyerekeid akkor láttak?
1: Álmokfutás volt. Tehát ha így belegondolok, akkor kamaszok voltak már a gyerekeim, és hát ott azért voltak kimaradásaim, finoman szólva. Tehát az, talán az volt a szerencsém, hogy kamaszok voltak, és már nem kellettem annyira minden pillanatban, de ha visszagondolok, ilyet nem szabadott volna csinálni, de akkor voltam jó helyen, és azt akkor kellett csinálni. Tehát itt nincs vagy ha. Akkor dübörög a karriered, és te ezt akarod csinálni, akkor azt akkor kell csinálni.
0: Te ugye színművésznő szerettél volna lenni.
1: De nem lettem volna jó.
0: De abba belegondoltál, hogyha esetleg az lettél volna, akkor te egy színésznő vagy, így meg a Jakub Cseh Gabi lettél?
1: Így van, ezt az volt osztálytársaim is mondják, hogy én jártam jobban. Én nem lettem volna olyan jó színésznő, mint ahogy Jakub Cseh Gabi. Nem tudom, hogy ezt nem akarom szerénytelenség nélkül mondani. Én most magam vagyok. És arról beszélek, és azt csinálom, ami engem egyébként privátban is érdekel. Míg egy színész, az egy mesterség, egy másfajta mesterség. Én csendben mondom, a miénk is egy mesterség. Tehát beszélgetni is tudni kell.
0: És mióta érzed magad Jakub Cseh Gabinak?
1: Hát figyelj, azért engem már a kereskedelmi tévé Jakub Cseh Gabivá tett, de akkor ők tettek azzá. Mert valamit megláttak bennem, ami eladható volt, és én meg azzal haladtam. De úgy igazából az elmúlt 10-15 évben nem kell ezen már gondolkoznom, hogy jól áll-e, vagy nem áll jól, vagy karrier szempontjából majd mi lesz a jobb. Tehát nekem már nagyon régóta nem gondolkozom.
0: Megáll az idő. Bágy András, Gédénes György és László Endre szerzeményét Hollós Ilona adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. június 20-ai Nagybajonban történt előadásán rögzítettük. Budai Beatrix adja elő Csóka Gyula és zenekara kíséretével Garami Béla és Herodek Sándorné andalgóját. Bementem a patikába.

Rádió. Baján FM 92,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabival. Fiatal édesanyaként építetted a karrieredet, fiaid mellett, majd 40 felett, nem titok, vállaltad, vállalod, érett fejjel szülted meg kislányodat. De miben volt más a televíziós pörgést összeegyeztetni a kései, illetve ez egy buta szó, a kései. De későbbi gyermekvállalás.
1: Nyugodtan, nagyon udvarias vagy, 46 éves voltam, amikor az Emma született, és akkor én el is jöttem a közt, illetve a kereskedelmi tévéből, tehát én felálltam a reggeli műsorból, a Mokkából, amit akkor ez a bizonyos, az volt a nagy reggeli műsor, ugye akkor a Havas Henrikkel, Liptai Klaudiával, Csiszárral. Én leköszöntem akkor, tehát én a televíziózást ott hagytam kvázi, tehát én tényleg felálltam, és azt mondtam, hogy én most ezzel a gyerekkel már foglalkozni akarok, tehát hogy én most nincs olyan kihívás már az életemben, amiért én ezt föladnám. És rá 3 hónapra a gyárfás fölhívott, hogy a Napkeltébe a Friderikusszal a karácsonyt kéne vezetni, és akkor azt mondtam, hogy nem. Hogy itt ülök a mellemen a gyerekkel, és én nem vagyok abban az állapotban, lelkileg se vagyok abban az állapotban, tehát hogy az engem is meglepett, hogy milyen klasszul elengedtem ezt a dolgot. És onnantól kezdve igazából azt kell, hogy mondjam neked, hogy amíg az Emma olyan 1-2 éves volt, addig én a Story TV-hez szerződtem, és dokumentumfilmeket készítettem, imádtam. Akkor forgattunk, amikor nekem volt jó, meg az Emmának volt jó. Tehát ez egy csodálatos időszak volt, és folyamatosan jöttek a felkérések és a munkák. Tehát nagyon megéltem azt, hogy ahogy szoktuk mondani, bocsánat, hogy ezt az argót fogom használni, no para, no panic. No para, no panic. Jönnek a munkák, jönnek a felkérések, már üzemszerűen új és új kihívások jönnek, és valahogy ott elengedtem ezt a szakmai menetelés mennyiséget. Teszem azt hozzá, hogy rendkívüli módon meg felhígult a szakmánk, és nagyon kevés az igazán nagy tétre menő produkció. Tehát ez tulajdonképpen ma már csak a kereskedelmi tévék főműsor idejének műsora tud annyira nagy felelősséggel bírni, viszont nem olyan feladattal, ami engem érdekel.
0: Mit tudom én? De Frisz Károly és Széchenyi Mihály szerzeményét Paudics Béla adja elő.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Téka együttes adja elő Kodály Zoltán feldolgozásában a Vasárnap bort inni című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Jakubcsek Gabival. A mai média világot egyre inkább az influencerek és a gyors kattintás alapú tartalom az, ami jellemzi. Klasszikus televíziós újságíróként. Hogyan látod a szakma jövőjét, és van-e titka annak, hogy hány évtizedig tudtad te például a hitelességedet és a bulvárosodás elleni harcodat tartani?
1: A bulvárosodásból akármit csinálsz, nem tudod kivonni magad, ha kereskedelmi tévén dolgozol, mert promotálni kell a műsorokban szereplő embereket, akkor is, ha nem ismered. Ez munkaköri kötelesség. Ettől nem kell félni. Az, hogy te meddig mész el valakinek a vájkálásába, az már nem az én dolgom, én ilyen típusú műsort nem készítek. Újságíróként ez egy nehéz dolog, én úgy látom, hogy a komolyabb beszélgetések helye a YouTube-on van ma már, a hosszabb beszélgetéseké, csak most mondok egy példát, Krasznahorkaival Gulyás Marci beszélget 2,5 órát, tehát én magam is 4-et abba hallgatom meg, tehát azért kell egy elköteleződés az érdeklődés iránt. Tehát én azt gondolom, hogy már odafele megy inkább a hosszabb és mélyebb tartalom. A televízió az feldolgoz témákat, és a feldolgozás rövidsége az vitathatatlan. Tudni kell ma már 3, 4, 5, 6, 7 perceket beszélni, és ha már valakivel tudsz a kereskedelmi televízióban, mint például most a reggelbe, tudsz 10-12 percet beszélni, az fantasztikus. És tulajdonképpen néha azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy reggeli műsorban elég is, mert nem fogsz 12 percnél többet senkire szállni reggel, amikor jössz, mész és az életedet éled. Tehát na, inkább azt mondom, hogy lelettek csatornázva a tartalmak, és pontosan lehet tudni, hogy mely fogyasztáshoz hova kell nyúlnod. Nem lehet elvárni a kereskedelmi tévében a mély interjút, lehet, de nem fog csinálni a kereskedelmi tévé, mert az nem kifizetődő, mert nagyon kevesen néznék meg ott. Viszont a YouTube-on lehet csinálni, a kereskedelmi tévének pörögnie kell, új embereket kell megforgatni. Az influencer kultúrára rátértél, én ezzel nagyon szkeptikus vagyok, az egy, hogy mondjam, az egy használati eszköz. Ők használati eszközök. Jönnek, mennek, látnak, csinálnak valamit, ami oda kattintasz, és már áll is tovább, és ők is így is gondolják magukról, és oda is vannak rakva.
0: Egy másik dolog, de azért mégiscsak ehhez kapcsolódik, a mesterséges intelligencia. Elképzelhető, hogy ránk már semmi szükség nem lesz pár éven belül, mert megcsinálják azt az interjút a gépek, illetve megcsinálja a géppel az interjút a gép.
1: Én nem hiszek ebben, én azt gondolom, hogy marad eszköz, de veszélyes eszköz, de ha csak beütöm a nevem az AI-ba, annyi hülyeséget dobt ki, hogy a fal adja a másikat. Tehát tele volt pontatlanságokkal, és én erre mindig felhívom a figyelmet. Ugye az AI a múltból tanul, és a itt a szelekció lesz a kérdés, tehát hogy az ember tud-e majd szelektálni. Ő adja, és hogyha te rákérdezel újból és újból, akkor helyesbíti magát. Ha nem kérdezel rá, és csak elfogadod, amit ad, akkor hülyeséget vettél át. Tehát az AI használata lesz itt a kérdés, és ezért azt gondolom, hogy az emóció, tehát az, hogy én most nézek a te szemedbe, te látod, hogy én tök más felé megyek, mint amit te kérdeztél, ezt az AI nem fogja tudni megcsinálni.
0: Én mellettem elaludni nem lehet. Polgár Tibor és Darvas Szilárd szerzeményét Psota Iréntől halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik Szilvia belépője, Sas Szilvia előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Jakub Cseh Gabival. Te rendszeresen beszélsz arról, hogy a nőknek 40-50, sőt 60 felett is van hangjuk és helyük a társadalomban. Mit tartasz a jelenlegi életkorod a legnagyobb előnyének, és mi az az üzenet, amit a mai 30-as vagy 40-es generációnak mindenképpen át szeretnél adni?
1: Nagyon nehéz, amit kérdezel, és nem fog beleférni 3-4 percbe, ez egészen biztos. Nagy generációs váltás van, a mi generációnkkal van a nagyobb probléma, vagy másfajta probléma, mert mi máshogy voltunk szocializálva, nőkről beszélek. Több az eltűnő nő 40-50 körül, mert amit fognak szólni, és ha nem így volt, tehát a váltásra való képességünk lényegesen rosszabb, mint a fiataloké. A fiataloknál azonban lesz egy óriási kihívás, és az, hogy az érzelmi intelligenciájukat merik-e majd elővenni, vagy nem merik elővenni. Nagyon nagyok az elvárásaik, elképesztően nagyok, mert szabad a világ, és nagyon korán dönthetnek, mi nem dönthettünk, nekünk ez nem adatott meg. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Én a fiatalokat inkább attól féltem, hogy nem lesz elég emberi kapcsolódásuk, és azt látom is, hogy nincs. És ezért nem is ismerik egymást, és nagyon hamar elmagányosodnak. Mi viszont, ha valaki képes arra, hogy újból és újból tanuljon, meg kíváncsi legyen, akkor mi hallatlanul felszabadítónak érzem a kort. Mi nagyon fel tudnánk szabadulni. Tehát én például nagyon élvezem azt már egy jó ideje, hogy nem kell elvárásoknak megfelelnem. És én mindenkit csak bíztatnék erre 50 fölött, hogy engedje el azt, ami addig nem jött össze, az nem jött össze, akkor gondoljuk újra. Már olyanabb nem leszel. Tehát, hogy nem szabad ráfeszülni már dolgokra. Már a dolgot valahogy úgy kell nézni, hogy mi a jó nekem, ami nincs mások kárára.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok
1: köszönöm
0: neked.
1: Szépen.
0: Hölgyeim és uraim, Jakub Cseh Gabi televíziós műsorvezető volt a mai műsor vendége. Még egyszer köszönöm. Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Máté Péter szerzeményét a szerző előadásában. Ne menj még!

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Dócs Péter adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével Balázs Árpád és Antal Iván hallgatóját. Hófehér virágszál, patyulatos ágyon.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Kovács Kati, Zséda és Dóka Zsuzsa is. A hírekig a Bergendi Zenekar muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
3: Grabowski.
4: Megsebesült?
3: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Elképzelhetőnek tartja a kormány az Árréstop kivezetését. Lezárják este a Lánchidat. Ma is napos, szép őszi idő lesz. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Az Árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt ment csődbe az Árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7% és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszerára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000

0: forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása szerint a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében, Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Elveszettnek hit magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Battyányi Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk a következő napokban is, kevés fátyol felhővel.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Dóka Zsuzsa, Zséda és Kovács Kati is. Rezsnák Miklóssal kezdünk, aki Sárközi Béla és zenekara kíséretével adja elő Budai Dénes és Harmat Imre csárdását. Sárga Rigó, Sárga Csikó.

de recece, recece a mondó. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, nyitva lesz a legény szobán a plaka. Este gyere, késő este, recece, recece a mondó. Bánom is én, bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákácsokat, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek,

Oldala osziben, osziben, a banda is csak muzsikál, muzsikál. Virradaptig áll, opál, áll, opál, rózsám, de szédül a fejem, a fejem. Oldala osziben, osziben.

Önök a Donko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kovács Kati adja elő Kovács György szerzeményét. Ennyi kell!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bokor János adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Czerkovics Béla örökzöldjét. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Koncz Zsuzsa adja elő Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét. Színes cerozák!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Téka együttes ad elő Sajói lassút Nagy Sajóról.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 770. adást hallották, Balázs Tamás és zenekara muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 181. adása.

0: A népdalok régies előadásmódja a laikusok számára is feltűnő és karakteres. Még a legegyszerűbb párhangból álló dallamot is úgy öltözteti fel, hogy előadásuk valódi művészi élményt jelent. Ilyen például az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, a megszokott tempó vagy a kezdő lendület, amely gyakran meghatározza mindezeket. De ide tartozik az előadás színezésétől való tartózkodás, a hangerő változásai, de mindenek előtt a díszítés, amelyekkel az énekes körülfonja a dallam hangjait. És természetesen a variálás is, hiszen kétszer ugyanúgy sosem szólal meg egy dallam.
1: S amikor kétszer elmegy,

Részleteket hallhattak Kallós Zoltán székigyűjtéséből és a 2025-ös Táncház népzenelemez felvételeiből, énekelt Székely Ferenc és Almási Kamilla. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
3: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
2: Emlékek.
4: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
2: Tradíciók.
3: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
2: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens. Már csaknem 3 hete tartanak a diák tüntetések Franciaországban. Ma is napos, szép őszi idő lesz. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az USA nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást, és a legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali elnök Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio Bolsonaro között. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diák tüntetésekkel összefüggésben. A zavargásokban több tucat rendőr és csendőr megsebesült. Országszerte csaknem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök tanárok.

0: rendőrök, újságírók felé. De volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csaknem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. Itthon este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott. Így itthon is sok helyen tartanak a többi között madár megfigyelő sétákat, gyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Egyre hidegebbek a hajnalok. Nyírtason ma -3 fokig hűlt a levegő, közölte a Hungaromet. Az ősz eddigi leghidegebb reggelén több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, de volt olyan település is, ahol 12 fokot mértek. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép napos.
1: Népzene közelről. Izgalmas interjúk, őszinte kritikák, buvárkodás a Kárpát-medence népzenei életében. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Buzás Attila.

A Népzene közelről 10. adását hallják, amelyben ez alkalommal két, egymástól nagyon távol eső zenei világ jelenik majd meg. A műsor első felében egy fiatal népzenésszel, Tulipán Zsomborral készült interjúnk hangzik el, aki hagyományhű előadásmódot tűzte ki céljául, és ennek jegyében készítette, nemrég megjelent, a Juhoké című bemutatkozó albumát. Folkpiszkáló rovatunkban pedig a műfajokat bátran ötvöző Bognár Szabolcs hamarosan megjelenő nagylemezéből kiadott EP zenei anyagáról fogunk beszélni.

0: Autentikus népzenei lemez egy szálfurujával. Erre a hazai revival 6 évtizedét nézve sem igen találunk példát, manapság pedig nem kis bátorságra val egy ennyire puritán, odafigyelő zenei anyaggal debütálni, ahogy azt a Zeneakadémia népzenetanszékén frissen végzett Tulipán Zsombor teszi. Vagy talán éppen most érett meg az idő erre? És az egyre magasabb inger küszöböt kiszolgáló zenei dömping megszülte az igényt az egyszerűségre és a régi értékekhez való odafordulásra? Erre a kérdésre még nem tudjuk a választ. Viszont Zsombor mesél nekünk arról, hogy zenekara a Bére Banda táncházain hogyan elevenítenek fel régi népszokásokat, miért tartja fontosnak a népzenei és tánckultúránk továbbélését, és hogyan képzeli el a jövőjét zenészként és tanárként. A veled készült interjúk alapján nekem úgy tűnik, hogy már nagyon fiatalon elhatároztad, hogy neked a népzene és a furója lesz az utad. Miből indult ez, és mi késztetett téged erre?
1: Amikor még nagyon kicsi voltam, 2-3 éves, már akkor is szüleim arra lettek figyelmesek, hogy kipakolom az összes fazekat a konyhában, és a létező összes fakanalat begyűjtöm, és azokkal dobolok a konyhában. Mindenkit megbolondítottam egyébként otthon. És hát törtek a fakanalak, édesapám asztalos, úgyhogy ő gyártotta folyamatosan a fakanalakat, és amikor nagyobb lettem, akkor mondták szüleim, hogy hát ezt az energiát valahogy le kell vezetni, úgyhogy beirattak a zeneiskolába. Én Bicskén nőttem föl, és az ottani zeneiskolába kezdtem a tanulmányaimat, és hát már akkor is egy ilyen izgő-mozgó gyerek voltam, nem lehetett velem túlságosan bírni, és mondták, hogy ez a kötött klasszikus zenei vonal, ez a szabálykövetés, az így annyira nem fekszik nekem, és hát volt népzene a suliban, Ladányi Ferenc tanított népi furuját többek között, és mondták, hogy hát akkor legyen népi furuja. Nekem is megtetszett. Azóta tulajdonképpen én ebbe az egészbe beleragadtam. Onnantól kezdve jártunk táncházba, zenéltünk folyamatosan, egész általános iskolás koromat a zeneiskolába töltöttem, és innentől kezdve az utam így egyenes.
0: Akkor lehet, hogyha mondjuk egy rockdobos lett volna éppen szabad a zeneiskolában, akkor te mondjuk hát, egy másik vonalon vagy?
1: Még az is lehet, hogy akkor dobos lettem volna.
0: És akkor ezután, miután a zeneiskolában végeztél, akkor folytattad tovább középfokon is ezeket a tanulmányokat.
1: Igen, akkor már 5. osztályos koromban én eldöntöttem, hogy akkor én zenész leszek, és hogy akkor tegyünk föl erre mindent. Onnantól kezdve én célzottan készültem arra, hogy én majd akkor középfokon fogom folytatni a zenével. Székesfehérváron végeztem a középfokot, onnan én végig abba az irányba mentem, hogy én tanítani szeretnék és zenélni. Tavaly sikerült is elvégezni az egyetemet, úgyhogy az utam itt tart, hogy az iskolákat kijártam, közben kötöttem barátságokat, zenei barátságokat is, zenekarozás. Meg hát a tanítási vonal is masszívan benne volt az egyetemi éveim alatt, tehát én végig tanítottam az egyetemet, már elsőtől kezdve. Amúgy imádok tanítani, a pedagógiai része is nagyon érdekelt mindig, ez így alakult.
0: Hogy tudnád egy teljesen laikus számára megfogalmazni azt, hogy miért fontos az autentikus népzenét tovább éltetni?
1: Tudom, nagyon sokszor szoktuk a zenét a nyelvvel párosítani, viszont ezt tényleg nyelvként használták anno az emberek. A saját érzéseiket közvetítették a közösségük és más emberek, vagy saját maguk felé is. Funkcionálisan szoktam gondolni a népzenére, hogy mindennek megvan a maga helye, ideje és rendeltetése a népzenén belül. Ez egy olyan nyelv, amivel azokat a tartalmakat tudod kifejezni, ami beszédben nem kifejezhető. És az, hogyha ezt a kifejezésmódunkat elveszítjük, vagy egyáltalán nem tudjuk használni, akkor ezzel kevesebbek vagyunk tulajdonképpen. Nyilván a mai világban meg lehet más útját, módját találni ugyanezeknek a tartalmaknak a kifejezésére, viszont a népzene és a néptánc, ez a kultúra, ez erre lett professzionalizálva. Gondolok arra, hogy amikor egy-egy szöveget énekel az ember, azt meg tudja tölteni azzal a saját érzelmi töltetével, azzal az üzenettel, ami benne van éppen. És akkor az a közössége számára is nyilvánvalóvá válik, hogy most milyen lelki helyzetben van, maga számára is tudatosítja, és hogyha ezt megtanuljuk használni és alkalmazni, akkor ez egy olyan erőt tud képviselni az életünkben, de nem tudom semmi máshoz sem hasonlítani.
0: Fölmerül az a kérdés, hogy ma 2026-ban sokan vannak még olyanok, akik ezt értik, beszélik, vagy tudják ezen a nyelven kifejezni magukat, akár a zene vagy a tánc nyelvén.
1: Még találni egy-két olyan embert, aki ezt még nem úgy tanulta, hanem régi mestereket, öregeket, akik ezt nagyon jól beszélik, viszont ez tanulható. Minden névzenével, névtánccal foglalkozó embernél nagyon sokat hallom, hogy amikor először elment táncházba, hát az volt a legnagyobb élmény, mert ott az a tér, az használja a népzenét, és használja a néptáncot. Ez tulajdonképpen olyan, mint amikor a néprajzi tárgyakat egy múzeumban kiállítjuk. Meg tudjuk nézni, De az megint más, amikor használat közben tudjuk megfigyelni ezeket a tárgyakat. Tehát értelmet nyer, rájövünk, hogy ja, hogy az a kis apró részlet az arra való, az azért lett oda tervezve, hogy annak rendeltetése van, nem csak egy díszelem, és ugyanígy a népzenei néptáncos közegben, hogyha az ember megtapasztalja ennek a zenének a használatát, a megélését, akkor onnantól kezdve nehéz elszakadni ettől az érzéstől. Keresni fogja, mert olyan jó társaságok, olyan jó beszélgetések alakulnak ki ennek a mentén, hogy pont az, ami ma nagyon sokszor hiányzik, tehát magányosodunk el, stb. Ezeket így visszakapja az ember az élettől, hogy könnyen köt barátságokat, könnyen kapcsolódik másokhoz, és ebbe hatalmas szerepe van egyébként ennek az egész kultúrának.
0: Következzen egy részlet Tulipán Zsombor lemezének második dallamából, Tímár Viktor Gyimes középloki furulyás játéka alapján.

0: pár éve a Körösi Csoma Sándor program keretén belül Csehországban tanítottál magyar népzenét. Kérlek, mesélj kicsit erről is.
1: Jött egy megkeresés így barátokon keresztül, hogy Prágába keresnek népzenészeket, és hogy mindenképp egy párt. És a párommal, Petrával, aki a zenekarunknak az énekese, vele egy évet töltöttünk kint. Ott a diaszpórában élő magyarságnak a gyerekeit tanítottuk én népi furujára, Petra énekre és ütőgardonra, illetve a húzavonó zenekar. Ott már egy komolyan vonó zenekar, nagyon lelkesek és táncházakat szolgálnak ki. Ott van egy egyetemi magyar közeg, aki azért gyakran igényli a táncházakat, és őket látják ezenével, és nekik a szakmai előremenetülőbe segítettünk egy kicsit. Koncerteztünk is egyébként, tartottunk gyerekfoglalkozásokat Petra beállt óvónőnek. Ez a KCP ez olyan, hogy kimegy az ember, és ahol tud segít. Én voltam pincér is kint egy rendezvényen, mi csináltuk a cateringet, és így egy évig csatlakoztunk be az ottani magyarságnak az életébe. Van egy masszív idős korosztály, akiket úgy telepítettek ki. Aztán ők később kevésbé tanították meg az unokáikat, gyerekeiket magyarul, tehát nagyon sokuk már csenyelven beszél az ő leszármazottai, és az öregek még tudnak magyarul. És akkor vannak az újonnan gazdaságilag kiköltözöttek, akik felvidéki magyarként dönthettek, hogy most vagy Magyarországra jönnek dolgozni, vagy elmennek Csehországba, és nekik a gyerekeik azok, akiket mi ott tanítottunk, meg hát esetekben a felnőtteket is, ugye.
0: És mit láttatok a gyerekek számára, akik már adott esetben nem beszéltek magyarul? A zenén, táncon keresztül könnyebb volt ezt a kultúrát közelebb hozni?
1: Én úgy gondolom, igen. Volt egy fellépésünk Osztravában, ahol gyerekprogramra hívtak minket, hát volt összesen 3 gyerek. Abban 3 gyerekből 2 beszéltek magyarul, és 1 gyerek, aki csak csehül beszélt, és csak ő volt hajlandó beállni. A 2 gyerek, aki magyarul beszélt, az egyáltalán nem volt kapható a dologra, és próbáltuk bevonni mesével, próbáltuk bevonni tánccal őket, kis hangszerbemutatóval, hogy kicsit közelebb hozni őket ehhez az egészhez, és hát na, belebukott a próbálkozásunk. Viszont aki csak csehül beszélt, kisfiú, ő pedig mindenbe beállt. Még a mesét is végighallgatta, egy szót nem értett belőle, de még a mesét is végighallgatta. Voltak ugyan zenei betétek benne, de ő volt a legfoghatóbb, úgyhogy a zenén és a táncon keresztül a nyelvi korlátok azok szerintem kevésbé hatnak így akadályként.
0: Nemrég jelent meg a szólólemezed, ami a szószoros értelmébe véve is szóló, hiszen egyedül egy szál furuján játszol rajta. Ugyancsak 5 trackből áll a lemez, mégis 51 percnyi zenei anyagról van szó, amelyekhez szerepel 17 perces összeállítás is. Mennyire szántad ezt a nagy közönségnek, vagy mennyire inkább egy szakmai névjegyként gondolsz rá?
1: Ennek a lemeznek eleve úgy álltam neki, hogy tudtam előre, hogy valószínűleg nem ez lesz a top listás a magyar piacon, tehát hogy ez még a névzenei rétegzenén belül is a rétegzenének a rétegzenéje, tehát hogy egy egészen kicsi közeg meg tudnám nevezni, hogy kinek készült ez a lemez. A népi furuja mint fűszer volt eddig használva a népzenei szférában. Voltak mondjuk vonós zenekari lemezek, ahol egy-egy trackben megjelent a furuja. Nyilván vannak moldvai lemezek, vannak gyimesi lemezek, ahol aztán tényleg nagy szerepet kap a furuja, nem azt mondom, hogy nincsen, viszont úgy magában, ahogy az régen a pásztorok használták, nagyon kevés olyan tájegység van, ahol a furuját alkalmazták volna bálokon. Úgy Isten igazán ez egy elég szólisztikus karakterű hangszer. Adta magát, hogy hát akkor miért nincsen olyan lemez, ahol megmutatjuk azt, hogy amúgy miért használták úgy ezt a hangszert, ahogy. És ezért gondoltam, hogy akkor csinálok egy lemezt, ami csak kizárólag furuja, és ezért is kapta azt a nevet, hogy a juhoké, mert hogy minthogyha a pásztor a juhoknak zenélne. Nem feltétlen az volt a célom, hogy ezt majd nagyon sok ember fogja hallgatni, hanem lesz egy-két ember, aki belehallgat, elkapcsolja, mert unalmas, meg lesz egy-két ember, aki belehallgat, és megfogja, és aztán nem fogja először érteni, hogy miért kötötte le. Van egy meditatív hatása, én úgy gondolom egyébként ennek a furujás műfajnak. Azért nem 2,5 perces trekkeket csináltam, mert az időt is teljesen átírja. Amikor elkezdi hallgatni az ember, akkor így beleesik egy ilyen időn kívüli állapotba szerintem, és ezt szerettem volna átadni annak a maroki közönségnek, aki ezt hallgatja. Talán sikerült, de hát ezt majd a hallgatóság eldönti.
0: Kíváncsi vagyok rá, hogy kik és milyen visszajelzéseket adtak, hogy értékelték és észrevették-e benne például ezt a fajta más tudatállapotot, ahogy ezt mondjuk hallgatni kell.
1: Igazából én arra számítottam, hogy megjelenik ez a lemez, és ennyi. Tehát, hogy majd lesz egy-két ember, aki hallgatja, de az csöndben elhallgatja, stb. És egyre több visszajelzés érkezett a közösségi médián keresztül, hogy gratulálnak a lemezhez, meghallgatták, nagyon tetszik neki, és így nem értettem, hogy de voltak olyan emberek is, akik csak mondjuk felhasználói ennek az egésznek, is nem professzionális zenészek. Ezeken így elkezdtem gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy kicsit alábecsültem magam, ez volt az egyik. A másik pedig, hogy miért működik ez ennyire? Elég pozitív visszajelzéseket kaptam, és sokkal több visszajelzést, mint amire vártam. Gondoltam, hogy jaj, egy-két ember mondjuk családból írni fog, hogy jaj, de jó lett, stb. Nagyon szereti hallgatni, de hogy tőlem egyébként független emberektől is, vagy nem annyira közel álló emberektől is kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy nagyon szeretik. Tanárom, egyetemi tanárom, Juhász Zoltán meghallgatta a lemezt, igazából csak üzent Zolti bácsi, hogy minden lehetőségem megvolt rá, hogy belebukjak, és ez mégse történt meg. Csak ennyit küldött üzenetbe, és nekem ez akkora dicséretnek jött le, hogy azóta ez itt magamban egy kis dobozba elraktam, hogy hát akkor na.
0: Magyar becei dallamokat fogunk hallani Szántó Ferenc repertoárjából.

0: rátérve egy kicsit a zenekarodra, Bére Bandára, velük is ugye a közelmúltban adtatok ki egy albumot, amelyet néhány adással ezelőtt mi is elemeztünk. Akkor is elhangzott, hogy nagyon aktívak vagytok mind a tanításban, mind pedig a táncházas életben. Talán ki lehet jelenteni, hogy az általatok képviselt burdon zene még a hardcore táncházasok között sem számít éppen a legdivatosabb műfajnak. Egyáltalán kik szoktak eljárni a koncertjeitekre vagy a táncházaitokba?
1: Kezdetben egy nagyon erős baráti közeg járt. Ez nagyba segített abba, hogy megláttassuk táncházakban, hogy hogyan is működik ez a zene. Nyilván vannak nekünk is felmenőink, vannak tanáraink, akik ezzel foglalkoztak múltban, a jelenben ezekkel a zenei rétegekkel, és általuk is megszerettük, és akkor mi beleálltunk, hogy akkor megmutassuk azt, hogy ezek a zenék, amikkel igazán kevesen foglalkoznak, ezek mennyire jók is. Mert először lehet, hogy elrettentő, például egy tekerő vagy egy duda, főleg ha nincs behangolva. Tehát lejön az ember a táncházba, nem azzal az ajszinttel találkozik feltétlen egy tégla kocsmában, ami ugye az inger küszöbén belül lenne, viszont van egy olyan ereje ezeknek a zenéknek és ezeknek a táncoknak, ami magával ragad. Egyszerűen nem tudja először megfogalmazni az ember, hogy miért, de hogy belecseppen egy közösségbe, és azt érzi, hogy ennek a közösségnek ő része akar lenni. Mert itt milyen jó buli van például, vagy mennyire megható dolgokat is csinálnak. Mi a táncházainkban nem csak zenélni szoktunk, meg nem csak a táncot kísérjük, hanem esetenként szoktunk bevinni néprajzi jellegű szokásokat. Például a bőgő temetésből csináltunk egy dudatemetést, amikor ugye közeledik az advent, akkor eltemetjük a hangszert, vége van a zenélésnek, a muzsikálásnak, és ezzel búcsúzunk az évi táncházaktól. Hát ez egy temetési szertartásra épül fel az egész, kiparodizálva, tehát ez egy paródia, vicces szövegektől kezdve jelmezekig, ilyenkor aztán elengedjük magunkat. Ezek a plusz tartalmak is olyan jó hatással tudnak lenni az emberre.
0: A közönségetek is partner ebben ilyenkor, és ők is belemennek ebbe a játékba?
1: Nagyon is. Például ez a dudatemetés, vannak öregasszonyok, van egy kántor, van egy minisztráns fiú, meg hát olyan halott a duda. És akkor van, aki behozza a dudát, ilyenkor lekapcsoljuk a villanyt, gyertyákkal világítunk, és hát felravatalozunk a dudát, és erre mennek mindenféle ének, de ez hangulatilag, ugye, mivel egy ennyire parodisztikus, komikus közeget teremt meg, nagyon könnyű rácsatlakozni a többség, az beszáll, például ha tudja az éneket, beszáll az énekbe, ha tudja, hogy éppen már volt nem egyen, hanem többen, akkor tudja, mi történik, akkor beszólogat mindenféle vicces beszólást. Nagyon könnyen rácsatlakoznak. A közönség az nem úgy közönség, ahogy ül, és akkor végignézi, és megtapsolja, és nevetett, köszönjük szépen, hazamegyünk, hanem átszaladgál az egészen, akkor megitatják a papot, például voltak ilyenek is, tehát hogy egy közösség teremtődik, ez benne a legjobb. Igen, nem mainstream, viszont ennek más a nehézsége, tehát kivívni egy már elfeledett, még a réteg zenén belül is egy egyébként lesajnált dolog volt eddig a tekerő meg a duda, mindig amikor előkerült például vonós zenész környezetbe, hogy jaj ne, duda, szúrjátok ki a bőrét. Voltak ilyen megszólalások. Volt egy ilyen baráti közeg, akinek ezt így szántuk, hogy akkor legyen egy alkalom, amikor együtt összeülhetünk bulizni. Az első táncház az ilyen formán viszonylag egy ilyen családias, barátias közegbe telt, és akkor onnantól kezdve heti rendszerességgel csináltuk ezt a táncházat, és egyre többen jöttek. És már annyian lettünk, hogy volt, hogy a kocsma egy nagy sorból állt, mert annyian voltak egyszerűen, hogy már mire kijártad a sort, addigra megittad azt, amit kikértél, és közben ennek a sornak mi zenéltünk, így indult. A táncházakat élvezzük a legjobban.
0: A Bére Banda 2024-es Találtárgyak című albumáról következik a Csíkszék.

0: Manapság azt lehet látni, hogy a fiatal népzenészek a nagy közönség igényeit kiszolgálva inkább a feldolgozások és a könnyebben fogyasztható műfajok felé fordulnak. Mit gondolsz, van-e jövője a hagyományos játékmódnak, és hogyha igen, akkor van-e akkor a felvevő piac, amiből mondjuk egy hozzátok hasonló zenész meg tud élni?
1: Én teljesen máshogy kezelném az autentikus népzenei vonalat, mint a popkultúrát. Popkultúra alapvetően fogyasztásra épül, és fogyasztásnak a mennyiségére. Nyilván egy fesztiválon minél többen vannak, annál több embernek lehet eladni a sört, annál több embernek lehet eladni a jegyet, és akkor ebből pénz, tehát ez egy ipari működés. Autentikus népzenében én ezt az ipari működést nem látom, nem is tartanám egyébként feltétlenül jónak, mert nem a nézőközönségnek a mennyisége, hanem a minőségén van a hangsúly. Az, hogy mennyire bevonhatóak. Hát azért egy táncház találkozó, ahol autentikus népzenét játszanak, és táncházak vannak, és meg szokott telni azért egy Puskás stadion, mennyiség is van, de hogy ezeknek az embereknek az, hogy ők közösséget formálnak-e vagy nem. És az autentikus népzenében én azt látom, hogy inkább a közösség formáláson van a hangsúly, mint sem, hogy a tömegeléréseken. Ha például egy térben túl sokan lennénk, annyira nagyon sokan, hogy meg se lehet mozdulni, azért ott elég nehéz ilyen, tehát néptáncolni például.
0: Igen, de a nap végén ti is elmentek a boltba, és mondjuk vesztek kenyeret. Táncház találkozó, persze azon sokan vannak, de mondjuk egy évben egyszer van. Arra vagyok kíváncsi, hogy tud-e ez egy olyan perspektíva lenni egy fiatal zenésznek, hogy azon felül, hogy nyilván egy küldetéstudat van benne, de mondjuk ezzel a műfajjal szerinted el lehet-e azt érni, hogy elég fellépés legyen, elég koncert legyen, elég ember legyen kíváncsi arra rendszeresen, amit csináltok?
1: Hát jachtot nem veszel belőle. Legalábbis én ezt perspektívának még nem látom. Én szerintem meg lehet élni, jól kell csinálni, szívvel kell csinálni, és megtalálod a közönségedet. Tehát például ebben az évben olyannal, hogy egy ember lett volna a koncerten, olyannal még nem találkoztam. Megvan ennek is a helye és az ideje, hogy ez mikor jó, és a programszervezők is, és a koncertszervezők is igazából egyre jobban felfedezik, hogy ez amúgy egy életképes és jó tartalom, a népzene, és lehet ezt előadás szinten is csinálni, például ismeretterjesztésként, és akkor azzal is nagyon sok embert meg lehet szólítani, koncertekkel lehet pénzt keresni, táncházakkal is. Most, amit mi magunk csinálunk táncházakat, azért igazán pénzt nem kapunk, nem is azért csináljuk, de hívnak táncházba. Tehát amikor egy olyan ember kerül a mi saját táncházainkba, ahol látja, hogy ez működik és ez jó, akkor később eljut odáig a dolog, hogy megkeresnek, hogy akkor fizetnek, csináljuk meg itt is. Van ennek perspektívája, vannak most mai nap limitjei, de igazából nekem a pénz nem is feltétlen itt mérvadó. Nyilván nekem is ennem kell, és nyilván én is elkérem az árat, hogyha például koncertről van szó, de hogy ha szívvel lélekkel csinálja az ember, akkor jönnek a megkeresések.
0: 18 évesen egy interjúban azt nyilatkoztat, hogyha végzel a Zeneakadémián, visszamész Bicskére tanítani. Most, hogy ez elkövetkezett, megkérdezem, hogy továbbra is ez-e a terved?
1: Nyilván az élet nem így működik, hogy amit az ember 18 évesen eltervez, az be is válik. Akinek meg igen, annak gratulálok és sok sikert. Nekem nem feltétlen így alakult az élet. A bicskei tanítás az nem hiszem, hogy ebben az életben össze fog jönni. Igazából a terveim csak nagyobbak lettek. Én nagyon sokat szeretnék még zenélni. Az oktatás is nagyon fontos számomra, most viszont van egy elég masszív előadó művészi elképzelésem, amit még fiatalon szeretnék megcsinálni. Ami nem zárja ki az oktatást, szeretnék fölkészülni a Zeneakadémia doktori iskolájába. Erre is szeretnék időt szánni, mert a kutatási része is nagyon megtetszett a zenének, és vannak ötleteim, hogy hogyan tudnék olyan anyagokat írni tudományos nyelven, ami a szakmának előre menet segít. Később szerintem nem titkolt szándékom, hogy a Zeneakadémián szeretnék tanítani, de hogy ez egy ilyen nagy vágy, hogy összejön-e, azt majd az élet hozza. Ha nem is jön össze, akkor is mindig lesznek egyre nagyobb ötleteim és egyre nagyobb vágyaim, amiket szeretnék megcsinálni.

0: Folk piszkáló. A népzene közelről kritikai rovata.
1: Figyelem! A most következő felvételek erősen feszegetni fogják műsorunk zenei határait. Ma egy olyan együttműködés lesz a fókuszban, amely még a világzene széles kategóriájába is csak nehezen fér bele. Bognár Szabolcs zeneszerző, billentyűs producer Abásé elnevezésű projektjében a műfajok széles palettája jelenik meg. A kortárs komoly zenétől a jazzzenát a különböző elektronikus irányzatokig. A Berlinben élő művész mindig változatos kollaborációkat hoz létre, különböző nemzetiségű, a világ élvonalába tartozó zenészekkel együttműködve. Erre utal az elnevezés, amely jorúba nyelven együttműködést jelent. A novemberre tervezett Ne felejts című nagylemezből 4 tracket már most meg tudunk hallgatni EP formában. A felvételeken Szabolcs mellett a svéd Petter Eld basszusgitáron, Otis Sanzio tenor szaxofonon és klarinéton, a német Sylvain Strauss pedig ütőhangszereken játszik. A lemezen többek közt a magyar népzenei szakmából leginkább a muzsikás együttes jelenlegi énekeseként ismert Kacsó Hanga, illetve Lisztes Jenő cimbalom művész közreműködik. Nem csak műfaji szempontból, hanem magát a zenei tartalmat nézve is rendkívül eklektikus, részletgazdag és sokrétű darabokról beszélhetünk. A népzenei motívumokon kívül a hazai avantgárd szerzők, azon belül is leginkább Márta István hatása érezhető a dalokon, akit Szabolcs a Fekete Szem című opusz társszerzőjeként is feltüntet. Erről egy interjúban a következőképpen nyilatkozik. Elkezdtem kutatni Márta munkásságát, és rátaláltam az 1985-ös Harc című LP-jére. Amint meghallottam a nyitódalt, rögtön hozzáképzeltem a dobokat, és miután beértem a stúdióba, el is készítettem az első vázlatot. Az eredeti, instrumentális változatban Márta szerzeménye a számmagja, amelyhez dob és basszus társult, majd később Hanga éneke és Jenő cimbalom játéka további rétegekkel és mélységekkel gazdagította. Márta István lemeze tehát nem csak inspirálta a szóban forgó szerzeményt, hanem Bognár Szabolcs, a zeneszerző J.M. W.Y.X. meets Romeo and Juliet című opuszának alapmotívumát és több konkrét részletet is beemelt a dalba. A track alapját képező dal önmagában is különleges, hiszen a szöveg Vörös Marti Mihály verse, amelyet Kacsó Hanga egy Bartók által gyűjtött magyar népdal dallamára énekel. De a vers maga is bekerült a folklórba, ahogy az több korabeli népies költeménnyel is történt. A néhol 6/8-os, máskor 5/8-os osztású csembaló motívum folyamatosan forog a 4/4-es lüktetésű ritmikai alap hip-hopos ütemein, miközben a cimbalom és a basszusgitár különböző harmóniákat bontogat. Ezután egy szépen építkező cimbalom szóló következik, amit egyre feszesebb, sűrűbb ritmus kísér, ám a dúdolt alapdallam által mégis légies marad a darab hangulata. Az ezt követő bridge rész után hirtelen kiüresedik a zenei tér, leáll a ritmus, és egy finom kíséret közepette újra az éneké lesz a főszerep. Különösen érdekes, hogy az utolsó verszak végén egy levegővételt hallunk, és a basszus sem tér vissza az alapharmóniára, a befejezetlenség érzetében hagyva minket. Hallgassuk is meg a Fekete Szem című szerzeményt.

Az EP leginkább világzenés hangulatú trackje a Búsulni nem tudtam című dal. Az eredeti dallam Kallós Zoltán 1969-es Klézsei gyűjtésén szerepel, hanga pedig nagyjából ehhez hűen énekel a felvételem. A kompozíció nincs teletűzdelve aranzsokkal vagy kövér basszusokkal. Az eleje is leginkább a muzsikás korai feldolgozásaira hasonlít. A tempó ettől függetlenül elég feszes keretek közt tartja a dalt, ami talán a legnagyobb hátránya ennek a fajta gondolkodásnak, mivel nem hagy elég teret a népdal levegősségének, a sorvégi kitartott hangoknak, inkább feláldozza azt egyfajta táncolós bólogatós hatás kedvéért. Megjelenésekor egy videoklip is kijött a trackhez, amin éjszakai felvételeket, lassított, stilizált jeleneteket látunk hanga énekével és egy férfi táncossal. Látványában megidézi a 80-as évek klipjeit, kevés vágással, félprofilból fényképezett ansnittes képekkel, vagyis visszarepít minket a revival első nagy korszakába. De közben a modern technika lehetőségeit is alkalmazza. Visszatérve egy szóra Márta Istvánhoz, műveiben erősen megjelenik a minimalizmus és a népzene kapcsolata. Maga is részt vett egy moldvai gyűjtőúton 1973-ban, amelynek anyagát aztán olyan nagy hatású művekben használta fel, mint például a Kronos Quartetnek írt Megrázó erejű sóhaj című darab. A repetitív, poliritmikus építkezés, a modális hangsorok, az archaizáló hangszínek mellett a tört, hiányos harmóniák és a konszonancia, diszonancia gyakori váltakozása nála is nagyon jellemző, ahogy az a Ne felejts album már kiadott darabjaiban is megfigyelhető. Eszköztárát, színességét és megvalósítását nézve is rendkívül izgalmas, igényes zenei anyagnak bizonyul Bognár Szabolcs munkája, amely modernsége mellett tisztelettel nyúl vissza a hagyományhoz és az elődök munkáihoz.

A Népzene közelről jubileumi 10. adását hallották, amelyben Tulipán Zsomborral beszélgettünk, majd pedig az Ábásé új LP-jét elemeztük. A műsort a Muzsikás Együttes 1986-os klasszikus felvételével zárjuk. Adásunk a mediaclick.hu-n és a Spotify-on újra meghallgatható. A segédszerkesztő

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Több borvidéken tartanak szüreti mulatságot. Országszerte süt a nap, délután 22-26 fokra számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 70%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig szól. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is.

0: két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösborfesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Egyre hidegebbek a hajnalok. Nyírtason ma -3 fokig hűlt le a levegő, közölte a Hungaromet. Az ősz eddigi leghidegebb reggelén több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, de volt olyan település is, ahol 12 fokot mértek. Végül az időjárásról. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a továbbiakban is.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntjük Önöket újra itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Budai Beatrix
3: és ifjabb Sárközi Lajos. Mai műsorunkban egy olyan művész pályáját idézzük fel, akinek hangja a 20. század magyar zenei életének egyik legemlékezetesebb hangja volt. Egy énekesét, akit az operaház közönsége, az operett rajongói, a rádió hallgatói és a mozik nézői egyaránt jól ismertek. Ő Sárdi János.
2: Ha a magyar operett és a magyar dal történetéről beszélünk, Sárdi János neve szinte megkerülhetetlen. A két világháború közötti és az azt követő évtizedekben olyan népszerűségnek örvendett, amelyet ma talán a legnagyobb sztárokéhoz hasonlíthatnánk. Hangja lírai tenor volt, világos, csengő és rendkívül kifejező.
3: Ez a hang különleges ajándék volt, de Sárdi János pályája nem csupán a természet adta tehetségen alapult. Komoly zenei képzésben részesült, és már fiatal korában nagy gondot fordított arra, hogy hangját tudatosan fejlessze.
2: Sárdi János Nagykónyiban született 1907-ben, egy olyan korszakban, amikor a magyar zenei élet rendkívül gazdag és sokszínű volt. Szülei kereskedők voltak, sokat költöztek. A polgári iskolát Szigetváron járta ki, majd a pápai tanítóképzőben folytatta tanulmányait.
3: Sárdi János kántortanítói állást kapott Dunaföldváron, de magánrendezvényeken is fellépett. Lelkesen tanított, ám a dalok varázsolták el igazából. Egyszer Szekszárdon lépett fel, és a nézők között ott volt Babits Mihály is. Most idézek az Újságmúzeum 2024. december 25-én megjelent írásából. A híres írót lenyűgözte az előadása, az asztalához kérette, és azt mondta neki: képezze tovább magát, különleges tehetsége van hozzá, és soha ne adja fel az álmait. Eddig az idézet. Ettől a pillanattól fogva gyökeresen megváltozott Sárdi János élete. A tehetsége mellett a kitartása és szorgalma vezette előre. Pályája kezdetben az opera világa felé indult. A klasszikus énekképzés fegyelmet, technikai tudást és nagyfokú művészi igényességet kívánt. Ezek az alapok később minden szerepében érezhetőek voltak.
2: Az opera színpadon a hang szépsége mellett a kifejező erő is rendkívül fontos volt. Sárdi János előadásában a dallam mindig élővé vált, a zene mögött pedig valódi érzelmek jelentek meg.
3: Talán éppen ez a képesség tette lehetővé, hogy később az operett és a magyar dal világában is ilyen nagy sikereket tartson. Mert ezekben a műfajokban nem csupán az énektechnika számít, hanem az a bizonyos személyes varázs is, amely a közönséget azonnal megszólítja.
2: Ma adásunkban elsőként egy nótacsokrot hallgassunk meg Sárdi János előadásában. Ebben 3 csárdás is helyet kap: a káposzta, káposzta, a már ezután úgy élem világom, és az ennek a kislánynak rövid a szoknya.

0: A mai Dankó Extrában Sárdi János pályáját idézzük fel, kinek első jelentős állomása az opera színpad volt. A fiatal énekes komoly zenei képzésben részesült, és hamar nyilvánvalóvá vált az is, hogy hangja különösen alkalmas a lírai tenor szerepek megszólaltatására. Az opera világa fegyelmet, technikai biztonságot és nagyfokú zenei érzékenységet kíván, és Sárdi János ezekkel az adottságokkal már fiatalon rendelkezett. Sárdi János első jelentősebb szerepét 1936. október 6-án játszotta el Erkel Ferenc Bánkbán című operájában, Ottót formálta meg. 1938 és 58 között a Magyar Állami Operaház állandó művésze volt, vonzó külsejű, elegáns megjelenésű, szárnyaló tenorhangú énekes, aki kivételes színészi képességekkel is rendelkezett.
1: A lírai tenor szerepek gyakran romantikus karaktereket jelenítettek meg, és ezekben a szerepekben Sárdi János különösen hiteles volt. Éneklésében mindig volt valami bensőséges, ami közel hozta a hallgatókhoz a zenét. Először 1942-ben lépett fel a Fővárosi Operettszínház színpadán. Huszka Jenő Mária főhadnagy című operettjében, mint vendég. Ezután számos daljáték és operett szerep következett. Olyan emlékezetes figurák fűződnek a nevéhez, mint Kálmán Diák a Farsangi lakodalomban, Kukorica Jancsi a János vitézben, valamint Kábor Diák a Gülbaba operettben.
0: Az opera azonban csak az egyik területe volt pályájának. A 20. század első felében az operett hihetetlen népszerűségnek örvendett Magyarországon. A színházakban esténként telt ház előtt játszották a romantikus történetekkel és fülbemászó dallamokkal teli darabokat. Az 1940-ben készült Te vagy a dal című film főszerepe alapozta meg országos népszerűségét. Első filmjét gyors egymás utánban követték a továbbiak. Játszott a Kalotaszegi Madonnában 1943-ban, ahol a Rózsalevél című betétdal a legsikeresebb magánszáma lett, egész pályáján átívelt. És 1948-ban következett a máig megunhatatlan, nagy sikerű Mágnás Miska Németh Marikával és Sárdi Jánossal.
1: Többször szerepelt külföldön is. 1958 és 69 között a Fővárosi Operettszínház tagja volt. Népies, ízes akcentussal beszélt, és a közönség imádta. Éneklésével mindenkit lenyűgözött, és egymás után kapta a különféle szerepeket. Közönség kedvencé lett, és klasszikussá érett. Színpadra lépett a korszak legnagyobbjaival, Szelecki Zitával, Kismanyival, illetve Latabár Kálmánnal. Előadta Lehár műveit is, a zeneszerző pedig egy dalt kifejezetten neki, Sárdinak írt. Az Utam muzsikával járom című, amely a cigány szerelem átdolgozásakor került be a műbe, amelyet 1942-ben Garabonciás diák címmel mutattak be a közönségnek.
0: Sárdi János így vált a magyar operett egyik legkedveltebb tenorjává. Kedves hallgatóink, most a folytatásban a már említett Mágnás Miskából hallgassuk meg Rolla és Baracs kettősét. Sárdi János partnere természetesen Németh Marika lesz. Ezt követően továbbra is Sárdi János énekel majd.

0: Kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában Dankó Extra című műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. A mikrofonnál Budai Beatrix és
1: ifjabb Sárközi Lajos.
0: Sárdi János 1945. április 5-én délután 3 órakor az Operett Színház színpadán lépett fel. A műsoron Kálmán Imre csárdás királynője szerepelt, és a nézőtér zsúfolásig meg is telt. És most ismét az Újságmúzeum 2024. december 25-én megjelent írásából idézünk. Kultúrtörténeti előadás volt az, olyan esemény, amelyről felkavaró érzés írni, és amelyet felkavaró érzés lehetett látni, átélni. Mert hogy Sárdi, aki Edwin szerepét játszotta, a békehírnökévé lépett elő. Már javában ment az előadás, és valaki a függöny mögül halkan odasúgott valamit Sárdinak. Ő pedig határozott léptekkel a színpad szélére ment, és a döbbent csendben azt mondta. Hölgyeim és uraim, a háború befejeződött.
1: Leírni és nekünk utódoknak elképzelni sem lehet, hogy mit élhettek át akkor ott az emberek. Hát még amikor a zenekar egyszer csak elkezdte játszani a himnuszt, és az imádnivaló Bilicsi Tivadar Sárdi János mellett állva könnyes szemmel énekelt, de akkor már énekelt a nézőtér is, sírva, zokogva, egymást ölelgetve. Nevét aranybetűkkel írta be a magyar zene történetébe és a közönség szívébe. Akik látták őt színpadon, úgy emlékeztek rá, mint egy egyszerű, tiszta tekintetű, vidéki fiatalemberre. A hírnév, a hivalkodás, a fennhéjázás sosem illett hozzá ahhoz az emberhez, aki egykor kántortanítóként kezdte pályáját. Sárdi élete egyik ikonikus dala az Adj Uram Isten, amit 1943-ban az Álomkeringő című filmben mutattak be. És azt hiszem, hogy nekünk is van ezzel néhány közös emlékünk, de talán az egyik legkedveltebb közös emlék, ha beszélhetek a nevedben is, amit az első Dankó klubok egyikén játszottunk el, én a zenekarommal és természetesen Budai Beatrix énekelt. Azt hiszem, hogy ez kedves emlék. Hallgassuk meg!
2: Sok ideg!

0: 20. század közepén a rádió a zenei élet egyik legfontosabb fóruma volt. A rádió révén a művészek hangja az ország legtávolabbi pontjaira is eljuthatott, és sok ember számára ez jelentette az első találkozást a komolyabb zenei műfajokkal is.
1: A rádió hallgatás akkoriban egészen különleges élmény volt. A családok esténként gyakran együtt ültek a készülékek körül, és figyelmesen hallgatták a koncertközvetítéseket, operetteket, vagy éppen a népszerű dalműsorokat.
0: Sárdi János hamar a rádió egyik kedvelt énekese lett. Hangja különösen jól érvényesült a mikrofon előtt is, hiszen tiszta csengő tenorja a rádió hullámain keresztül is megőrizte szépségét és kifejező erejét.
1: Számos felvétel készült vele, amelyekben operett részletek, magyar dalok és népies műdalok egyaránt megszólaltak. A rádió műsoraiban gyakran működött együtt kiváló zenekarokkal és prímásokkal is.
0: A hallgatók számára ezek a műsorok igazi ünnepet jelentettek egykoron. Egy-egy kedvelt énekes felvétele után a dalokat sokszor még napokig dúdolták, és így váltak slágerekké.
1: Sárdi János előadásában a magyar dal különleges hangulatot kapott. Klasszikus énekképzettsége elegáns formát adott a dallamoknak, ugyanakkor mindig megmaradt az a bensőséges hangvétel is, amely a magyar nóta sajátja.
0: Ez a kettősség, a művészi igényesség és a közvetlen érzelmi hatás tette őt a rádió egyik legnépszerűbb énekesévé. Kedves hallgatóink, ha már rádió és ha már cigányzenekarokat is említettük, akkor most ismét következzen Sárdi János előadásában egy jóra való nótacsokor. Ha meguntál, kisangyalom szeretni, ezzel a dallal indul a zenei összeállítás. Kísér Járóka Sándor és cigányzenekara.
2: Ha meguntál, kisangyalom szeretni, szabad neked már. Keresünk

0: A mai Dankó Extrában Sárdi János pályáját idézzük fel. Művészetének egyik legérdekesebb vonása az volt, hogy több zenei világ között tudott hidat teremteni. Az opera komoly hagyománya, az operett könnyed romantikája és a magyar dal lírai hangulata egyaránt jelen volt előadásában.
1: Ez a sok oldalúság nem volt mindennapi jelenség. Sok énekes egyetlen műfajban válik igazán ismerté. Sárdi János azonban több területen is otthonosan mozgott.
0: Az operettben a romantikus tenor szerepe gyakran a szerelmes fiatalember alakját jelentette. Ezek a karakterek egyszerre igényeltek énektudást és színészi játékot.
1: Sárdi János színpadi jelenléte természetes volt. Nem játszotta túl a szerepeit, hanem elegáns, visszafogott stílusban formálta meg a karaktereket.
0: Éneklésében pedig mindig érződött az átélés. A dallam mögött mindig ott volt a történet és az érzelem.
1: Talán ez az egyik oka annak, hogy a közönség ilyen erősen kötődött hozzá. A dalok nem csupán szépen szóltak, hanem valódi élményt adtak.
0: A színházban ülő nézők gyakran hosszú percekig tapsolták egy-egy híres dalát. Lehetett az egy operai előadás, az operett színpada, vagy éppen egy művelődési ház, ahol Sárdi János szeretett műfajunkat, a magyar nótát hirdette. Sárdi János egyik kedvenc csárdása az Esik eső csendesen című dal volt, egy ismeretlen szerző dala ez, amit azt gondolom nagyon sokan ismernek kis hazánkban. Hát most újra megpróbálkoznánk valamivel, amivel már nem először, egyszer hegedűvel, ez a kedves kis csárdás már is megszólal itt a Dankó Rádió stúdiójában, már ha ifjabb Sárközi Lajos is benne van ebben az újabb közös produkcióban.
1: Természetesen, hát mindig velem van a hangszerem, úgyhogy én szívesen elmuzsikálnám ezt veled.
0: És esetleg bele is dúdolnál? Biztos ismered a dallamot is. Már olyan sokszor szerettelek volna erre rávenni, hogy kicsit énekelj már velem.
1: Hát nézzük meg, mi fog kisülni az én bátorságomból melletted.
0: Na hát akkor süssük ki.

0: A mai Dankó Extrában Sárdi János életével foglalkoztunk, az operett szerepek, az opera és a magyar nóta műfaja mellett számos érdekességet is megtudhattunk, felcsendültek legendás szerepeiből részletek, és persze magyar nóták is. Pályája során számos hangfelvétel készült vele, amelyek ma már a magyar zenei archívum fontos, meghatározó részei.
1: A régi hanglemezek és rádiófelvételek különleges időutazást jelentenek a hallgatók számára. Ezeken keresztül felidézhető a 20. század közepének zenei világa.
0: Abban az időben a hanglemez felvételek készítése komoly művészi eseménynek számított. A művészeknek gyakran egyetlen felvételen kellett tökéletesen elénekelniük a darabot.
1: Sárdi János hangja azonban rendkívül biztos volt. Technikai felkészültsége lehetővé tette, hogy a felvételeken is ugyanazzal a kifejező erővel énekeljen, mint a színpadon.
0: És így a hanglemezek révén dalai sok ezer otthonba jutottak el.
1: Az emberek gyakran újra és újra meghallgatták kedvenc felvételeiket, és ezek a dallamok az életük részévé váltak.
0: Így vált Sárdi János hangja egy egész korszak zenei emlékezetének részévé. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Dankó Extra című műsorunk idejébe, melyben Sárdi Jánosra emlékeztünk. Reméljük tetszett a mai zenei összeállítás, ez a kis időutazás, és így velünk tartanak majd jövő héten is, egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. Köszönjük megtisztelő figyelmüket Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is. A mai adás utolsó perceiben Sárdi János egyik emblematikus dala szól, egy szál hegedűn, igazán különleges élmény lesz ez számunkra. Ifjabb Sárközi Lajos játszik hamarosan.
1: Természetesen nagy örömmel eljátszom, az egyik kedvenc dalom egyébként. Remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak. Én ezt a mai adást nagyon élveztem, és várjuk Önöket ismét a rádiókészülékek elé.
0: Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix
1: és ifjabb Sárközi Lajos.
0: További kellemes, szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Ma 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Tankó Rádióban.
1: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Országszerte süt a nap, délután 22-26 fokra számíthatunk. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása a kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egyik interjúja alapján indult áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste bankra annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group főügyelőbizottságából. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés, főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az

0: Érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A Mavinform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasúttársaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a soproni és szombathelyi intercityket ajánlják. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Szemem csak néha ér a világba, de szívem ezer tájban egyszerre él. Vörös Sándor, író, költő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 3-án szombaton. Itt a Dankó Rádióban ma is jó ebédhez szól a nóta, mint ahogy az év minden egyes napján ugyanebben az időben. Tartsanak velem! Szabó Sándor és Nádasdy László két vidám csárdás felvételével indulunk. A sárgára van a vonatnak négy kereke festve, és a Rózsa-rózsa, labda-rózsa című dallal indítjuk szombati adásunkat. Jó rádiózást! Sárgára

0: az megvigasztan. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztan.
1: Köztünk nagyra nőtt az árnyék, énekli már is a többek között Kossuth díjjal kitüntetett, igazán sokoldalú előadó művész Kalmár Magda, Sárközi Béla és a zenekara kíséri Szirmai László szerzeményét, majd a Vándormadár, ha elindulsz messze délnek című dalt Koltai László nyújtja át önöknek Varga Jenő zenekarának oldalán. A Déli Bábos Hortobágyra Marcis Demeterrel látogathatunk el, és végül egy icipici kis Pécsi kis Ágnes mesél. Jó rádiózást kívánok a folytatásban is!

Sándor Jenő és Füredi Imre Magyarok szép hazája című szerzeményét Újvári Marika énekelte el Váli Völgyi Dankóklubunkon még 2022. augusztusában. Hallgassuk meg újra Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével, majd ezt követően budapesti Orosházi és Karcagi Dankóklubunkról csendüljön fel a Várjatok még őszi rózsák, a Hat nap óta szól a nóta és a Kocsmárosné szép csárdásné című magyar népi esmődal. Újvári Marika után Bohács István, Szőlősi Emese és Sánta Zsolt énekel.

Az imént hallott zenei összeállítás legvégén Szalai Antal és zenekara muzsikált. A folytatásban már az Ott, ahol zúg az a négy folyó című Kis Angyal Ernő és Szakács László szerzeményt halljuk Kis Attila Andor énekel Lakatos Miklós zenekarával. Majd Várnai Adrien, Utri Anna és Boros Jolán rádió felvételeivel folytatjuk a sort. A Most még hideg van című andalgót követően két csárdás kap helyet Szegletes udvar és Ingó Ringónát címmel.

Azt ütüli a rigó, hogy a legény egy se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró hámat, apró a levele, két virágot terem a teteje. Azt ütüli a rigó, hogy a legény egy se jó,

0: Brasil. Oh, profano, oh, prun, oh, la, la, la, qui, gambo, terem, oh, tepeye, oh, spituli, oh, rigo, de la guigne, tcheyo, dolon, enni, min, min, min, le, yang, bolon, dito, oh, profano, oh, prun, oh, la, la, la, qui, gambo, terem, oh, tepeye, oh, spituli, oh, rigo, de la guigne, tcheyo, dolon, enni, min, min, min, le, yang, bolon, dito.
1: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Már is Petőfi Sándor megzenésített verse szól, a Tíz pár csókot egy végből című népszerű magyar nóta, majd az Azt mondják rám huncut szemű menyecske című dal is lejátszásra kerül, Szeredi Krisztina után Denk Viktória énekel.

mai képzeletbeli utazásunk következő állomása Sarkad, Békésvár megye egyik régi, hagyományokban gazdag települése. A Kőrösök vidékén járunk, ahol a víz, a természet és a föld közelsége évszázadokon át meghatározta az itt élő emberek mindennapjait. Sarkad története messzire nyúlik vissza, és a település életében mindig fontos szerepet játszott a közösség, a munka és természetesen a mulatság is. Erről a városról énekel a soron következő zenei összeállításban Szigeti Fercsi, mint ahogyan a szagos Rozmaringról is mesél majd. Aztán Faragó András, az Operett Színház művésze, a Kiskút Kerekeskút című csárdást adja elő, Bányai Márton a Hajnalom Csillagom című csárdással zárja a sort, de elhangzik még a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgó is, ekkor Dóka Zsuzsát halljuk, és már is Erdős Melinda énekel. Előadásában a Csak te benned bíztam című dal indul már is itt a Magyar Zene Rádiójában.

Most pedig Lakatos Sándor és a zenekara játszik, egy nótacsokrot hallunk, majd tartunk egy kis szünetet, de visszatérünk a legfrissebb hírek után.

0: Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Terrorista támadás volt a szerdai légi incidens. Országszerte süt a nap. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Súlyos dróncsapás érte reggel a kelet-ukrajnai Izjum városát. Több lakóház, két ipartelep megrongálódott. Legkevesebb 5-en megsebesültek. A térségben, Harkiv megyében egy nap alatt 5-en vesztették életüket, és csak nem 50-en megsebesültek az orosz támadásokban. Már a víradóra Kijevben ismét egy fontos hidat ért találat. A Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást az orosz légi csapások miatt. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban, egy hajnali izraeli légicsapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Egy arab hírtelevízió információi szerint az izraeli erők előzőleg nem figyelmeztettek a támadásra. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terrorszervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Terrorista akciónak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A másodpilóta a mentőeszközként a pilóta fülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Büntető fékezett, majd fegyverfogott egy sofőr egy másik autósra az M44-es úton Békés megyében. Az eset tegnap történt, a budapesti férfit őrizetbe vették. A gyanú szerint ittasan vezetett, és kiderült, hogy korábban bevonták a jogosítványát. Közúti veszélyeztetés miatt büntető eljárás indult ellene. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap. Csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a

0: következő napokban is.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahogyan elmondta előttem, szeretett csatornánk hangja, a többek között Kossuth díjjal is kitüntetett kiváló színművész Revicki Gábor. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, már is Gáspár Ani, majd Jákó Vera énekel, A baj van nagy baj, és az Akárcsak a fülemüle című csárdással indítjuk adásunk második részét.

Most pedig hallgassuk az élő legendát, Bangó Margitot, amint a De szeretnék az én régi kis falumba visszatérni című nótát dalolja el, Kondor Ernő szerzeményét Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Aztán a Dankó Rádió Magyar Nóta díjával 2025-ben kitüntetett Farkas Rozika lép fel képzeletbeli színpadunkra, hogy elénekelje Lengyel Miska dalát, Jaj, de hamis a maga szeme címmel, majd Jenei Gábor és Szentendrei Klára előadásában elhangzik az Erdőszélen puszta csárda és a Rózsakertben, hogyha járok című csárdás.

العيش.

Most egy különleges zenei találkozás következik itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Pjotr Iljics Csajkovszki, az orosz romantikus zene világhírű mestere a nagyzenekari műveiről, balettjeiről és szimfóniáiról is jól ismert, de kamaradarabjai között is találunk olyan dallamokat, amelyek önálló életre kelnek, ha egy-egy hangszer megszólaltatja őket. Most Csajkovszki opusz 5-ös románca következik, ezúttal klarinéton, Balogh Dezső tolmácsolásában, Berki László és cigányzenekarának kíséretével halljuk ezt a szép klasszikus dallamot itt, a Tankó Rádióban.

És már is Poor Pétert halljuk, valamint az Írom a levelem Balog Máriának című Dankó Pista és Gárdonyi Géza szerzeményt. Igen, jól hallották, Poor Péter énekel magyar nótát itt, a Magyar Zene Rádiójában, kísér ifjabb Berki Béla zenekara. A felvétel Zalaegerszegen készült 2018. április 4-én egyik korábbi Dankó Klub előadásunkon.

Bétót Magda, Kolostyák Gyula, Egri József és Szalai László rádió felvételei követik egymást a folytatásban. A levelek, levelek, a csendesen, csak csendesen, a halkan pengesd ezt a csárdást, és a Nékem olyan asszony kell című magyar népies műdallal megyünk tovább.

Most pedig kedves hallgatóink, Kállai kis Ernő szólaltatja meg szeretett hangszerét, a klarinétot. Fogadják sok szeretettel.

A Magyar Zene Rádiójában a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat, akik csak most kapcsolódtak be hozzánk. Tartsanak velünk még egészen 2 óráig. Tolnai András és Pék László 2 vidám csárdással érkezik képzeletbeli színpadunkra. Hallgassuk meg az Őrmester úr Fekete Subája és a Jön a tavasz, jön már című dalt. Örmester.

0: hoj, hajlik a szedergaj, hazamegyek, megesküszünk a nyáron.
1: Az ősz egyik legszebb virága a krizantém. Amikor a nyári virágok lassan elbúcsúznak, a krizantém még sokáig őrzi a kert és az őszi táj színeit. A lila krizantém különösen szép, különleges színével egyszerre idézi az őszi délutánok csendjét, a régi kertek hangulatát és a régmúlt emlékeit is. A virágok sokszor megihlették a nóta szerzőket, mint ahogyan Kókai Istvánt is, Lila Krizantémok címmel szól most a dal Kós Éva előadásában. Majd Szász Katit, Hajnal Nikolettet és Talabér Erzsébetet halljuk, valamint a hűvösebb van már ősz kezd lenni, az Ott, ahol a maros vize és az Üssekő, Én nem törődöm a világgal című klasszikus magyar nótát.

kedves hallgatóink! Ennyi fért szombati jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Nyári László és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem találkozunk holnap is 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a déli harangszót követően jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A folytatásban 2-től 5-ig örökzöld slágerekkel, operett melódiákkal és persze magyar nótákkal kedveskedik önöknek Gál Zoltán. 2-től 5-ig ma is szívküldi szívnek szívesen itt a Magyar Zene Rádiójában, ahogyan szokásunkhoz híven 5 órától már Popovics László várja önöket. Ekkor kezdetét veszi a Tudod-e még az én nótám című műsorunk. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra, vigyázzanak magukra!

0: Ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes programkínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés szétképezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. Németországot a Weimári köztársaság idején bekövetkezett szakadás fenyegeti, figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier államfő a Német Egység napja alkalmával elmondott beszédében. A szövetségi elnök szerint a szélsőséges politikai erők veszélybe sodorják Németország egységét. Kiemelte, Németországnak minden korábbinál nagyobb szüksége van megfontolt, következetes, hozzáértő és kitartó kormányzati politikára. Súlyos dróncsapás érte reggel a kelet-ukrajnai Izjum városát. Több lakóház, két ipartelep megrongálódott, legkevesebb 5 megsebesültek. A térségben, Harkiv megyében egy nap alatt 5 vesztették életüket, és csaknem 50 megsebesültek az orosz támadásokban. Már a virradóra Kijevben ismét egy fontos hidat ért találat. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap 2 átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást az orosz légi csapások miatt. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezéralakja Répássy Mihály tábornok, aki az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárója volt. A holnapig tartó eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A Mávinform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasúttársaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a Soproni és Szombathelyi Intercity-ket ajánlják. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat szombat délután a kívánságműsorban. Csak a legnagyobb kedvencek, legjobb dalaiból válogatunk ma délután is az önök kérései alapján. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gorsás Gábor. A Helgákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik október 3-án születtek. Novák Tibor édesanyjának küldi a következő.

0: es un musical, musical, que virágos y virrotti calabal.
1: Tihanyban Marikának sok szeretettel kíván minden jót vőlegénye Krisztián Szegedről, Martonvásáron édesanyjának Badics Ferencné Ilonkának küldi a dalt szeretettel, lánya Andrea. Karcagi Nagy Zoltánt Tordai Zoltán zenekara kíséri, a Füredi Anna Bálon.

Székelyné Gabriella kérte a következő nótát Ajkáról, Gáti Pált, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Három sós perec.

0: sohasem.
1: Lugosi dr. Alicének születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. Miklós Erikát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Meseautó.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Kérnék 92. születésnapomra egy szép nótát. Öreg prémás tégy hangfogót hegedűdnek mind a négy húrjára. Köszönöm.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, jó egészséget kívánunk. Takács Béla énekel, öreg prémás tégy hangfogót.

Marcaliba apósának, Györfi Andornak küldi a következő nótát Brigitta, Csík Józsefet Varga Jenő zenekara kíséri, arra alá vörösödik az ég alja.

Szép Völgyiné Piroska 60. kis gyöngyétől kérte a következő nótát, Gödöllőről. Szalai Anta a zenekara kíséri, Rózsafámon, Rózsabimbó.

Meszlényi Katalinnak örömre egy régi ismerőse küldi, Rolla és Baracs kettősét, Gyurkovics Mária és Barta Alfonz énekel, a nő szívét ki ismeri.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Most Lányi György népzenésszel, a Téka együttes alapító tagjával készült interjúból idézünk.
1: Ha így összefoglalnám, háromszor bejártuk a Földet. Inkább azt mondom, hol nem voltunk. Nem voltunk Afrikába, nem voltunk Grönlandon. Különben szerintem mindenhol voltunk. Japántól Ausztráliáig, Amerika, Kanada, Európa számos országába, ott is csináltunk táborokat, akkor voltak külföldi lemezfelvételek, élő koncertfelvételek, ami abban az időben nem is nagyon volt, hogy élő koncertfelvételt fölvegyenek, pláne olyan minőségben, amit mondjuk a Svájcba egy ilyen fesztiválon fölvettek, le se tudták játszani Magyarországon a szallagokat, széles sávú szallagok voltak. Rengeteget tanultunk, rengeteg élményt gyűjtöttünk, és hát ott is az volt a lényeg, hogy ha nem is értették külföldön a magyar nyelvet, akkor is átment ennek a zenének a szellemisége, meg az érzésvilága, és nem kellett érteni a magyar nyelvet. Persze nagyon fontos a magyar nyelv, de mégis külföldön is ráéreztek, hogy hú, itt valami nagyon ősi dolog születik meg.
0: És most hallgassunk zenét a Téka együttestől, Nagysajói Lassú.

Eszter barátjának, akivel 80 éve tart kapcsolatuk, szeretettel küldi a dalt. Máté Péter énekel, Azért vannak a jó barátok.

Édesapjának, Herceg Istvánnak szeretettel küldi a következő dalt, Bajára Irénke. Mészáros János Eleket Boros Mátyás zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.

Kriston Istvánné Egerben 62. házassági évfordulójuk alkalmából kérte a következő dalt. Sajnos 2 éve már egyedül emlékezik arra a szép napra, amikor drága párjával összekötötték életüket. Örökké őrzi szeretett párja emlékét. Vadász Zsolt énekel, valamikor volt 2 csillag.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Jutka nevű hallgatónk kérte a következő örökzöldet. Aracki László énekel, az a sárga liliom.

Szakó Sándorné, Kunhegyesen szeretné meghallgatni a következő nótát. Kapi Gábort Baranyai István zenekara kíséri, Márványkőből van a Tisza feneke.

Móri Imrének Komádiba párja kérte a következő dalt. Besenyei Ferencet, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Sárgul már a kukoricaszár.

Pereden szeretteikre, barátaikra, akikkel oly sokat énekeltek együtt, Vili barátjuk harmonika kísérete mellett, szeretettel emlékezik Gabika és Kati, Bokor János énekel kísér Déki Lakatos Sándor zenekara a temető keresztjére.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Madarászné vagyok. Szeretnék egy olyat kérni, hogy Rutka Évától Csillagok örökké élnek ezt a dalt magamnak. De nem csak magamnak, hanem azoknak az embereknek is kérném, akik hisznek a csillagokba. Köszönöm szépen!
2: Mindig örömmel játsszuk ezt a gyönyörű dalt. Rutkai Évát a Stúdió 11 kíséri. A csillagok örökké élnek.

Maradjanak velünk a következő órában is. Elhangzik majd az Egy kicsi ház van a domb tetején, a Kivirágzott a hortobágy és az Álljatok meg évek című nóta is. A hírekig Berki Péter és zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a MediaClick.hu.

0: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. A jogállamiságért felelős uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantság és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányvá nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samadai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál. A látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos, őszi idő.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Barta Károlyné Berettyóújfaluból Tarnai Kislászlótól kért egy nótát, kísér Lakatos Miklós zenekara, Hamis a rózsám.

következő nótát táncosné Irénke szeretné meghallgatni. Farkas Rozika énekel, kísér Tordai Zoltán zenekara, Hervadó Cserfalomb.

Veresné Marika édesapjának és édesanyjának küldi a nótát Makóra, Budai Beatrix énekel kísér Baranya István zenekara, Egy kicsi ház van a domb tetején.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Judit vagyok Mezőberényből, és szeretném hallani Honti Hannától, szeretném a boldogságot újra megtalálni. Köszönöm, viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, kedves Judit! Honti Hannát a Fővárosi Operettszínház zenekara kíséri.

Gombos Néklárinak legjobb barátnője kérte a következő nótát 60-ból, Szilvási Margitot Lakatos Sándor zenekara kíséri, Rózsabokorba jöttem a világra.

következő dalt a Dankó család tagjainak küldi szeretettel Farkasné Terike alapról. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri, hogyha ír majd édesanyám.

Édesapjának Veres Dánielnek küldi legkedvesebb nótáját, lánya Katalin Biharkeresztesre, Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Jegenyefán fészket rak a csóka.

Gombosné Ilike Békésről Apósa legkedvesebb nótáját kérte, Melis Györgyöt Boros Lajos zenekara kíséri, Nem loptam én életemben.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az 50 éves Téka együttes munkássága előtt tisztelgünk. Most Ökrös Csaba és az együttes előadásában hangzik el a Pontozó.

Béresné Terézia Kalocsán szeretné meghallgatni a következő nótát. Máté Otiliát, Burakovács Andor zenekara kíséri, Szirmot bontott már a rózsa.

Szabó Tibor, Rakamazon szeretné meghallgatni a következő népszerű nótát. Ferenczi Béla adja elő, kíséri fia Berki László zenekara, Kivirágzott a Hortobágy.

Endrédiné Jutka Komáromból kérte édesapja legkedvesebb nótáját. Mészáros Andrást, Szomora Zsolt Prímás és Jónás Géza zenekara kíséri. Az Eke a földet nem magának szántja.

édesapjának, Varsányi Károlynak küldi a következő dalt, Melinda Ebesről. Nádasdi László ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Molnár Csárdás.

stets mein Wille.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot, Szabuné vagyok Gölléből, Marika. Szeretnék egy számot magamnak kérni, és küldeni Kormos Annának Ráksiba is, a szüleivel együtt itt laktak ők is Göllébe. Olykor szükség van egy magányra, tehát szükség van egy jó barátra. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Szánti Judit énekel, Csak te vagy.

Szívküldés szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Tasnádiné Luizika párjával együtt várja a következő dalt Győrben. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri. Elmegyek én.

édesapjára, Pauer Lászlóra, aki 12 éve az Ácsi református temetőben nyugszik, 100. születésnapja alkalmából, édesanyjára halálának 10. évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik a családtagok nevében lányuk. Egy olyan dalt választott, amely szülei vidámságát idézi, Olaj János és zenekara játszik, Keringő.

Bertókné Budapesten szeretné meghallgatni a következő nótát, és szeretettel küldi a Dankó családtagjainak is. Béres Ferencet ifjabb Sánda Ferenc zenekara kíséri. Álljatok meg, évek!

Kerezsi Istvánnak lentiből kérte a következő nótát felesége. Az Alátai csárdást Győri Szabó József adja elő Vörös Kálmán zenekara kíséretével.

0: azért olyan híres régen zaláta. Kék a szeme, csókjának meg a világon nincs párja, ezért olyan híres régen zaláta.
1: Janó Mihályné Terike, Nagy Kanizsán szeretné hallani a következő nótát. Pataki Istvánt, ifjabb Sámta Ferenc zenekara kíséri, Zöld a petrezselyem.

0: nem is, csak meg kell szoknom.
1: Hadd ajánljak figyelmükbe néhány dalt a következő órából. Valahol egy kis faluban, Száj-száj madár, és az Itt vagy velem is elhangzik majd. Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó rádióban.

0: Miért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelései is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, közölte a moldovai elnök. Maja Sandu azt mondta, orosz csapás mérőfegyverek, köztük banderol típusú rakéták és drónok sértették meg az ország légterét. Hozzátette, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani. A Hamász-Palesztin terrorszervezet feltételezett pénzügyi támogatása miatt indult eljárás 5 ember ellen Franciaországban. A gyanú szerint az elkövetők humanitárius segélyre hivatkozva adományokat gyűjtöttek, majd azokat továbbították a Hamásznak. A gyanúsítottak tagadják a vádat. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. Töltsék velünk a következő órát is. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk további üzeneteiket. Morányiné Zsuzsa édesanyja kedvenc nótáját kérte 60-ból, Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

0: barátom elhagytál.
1: Kovács Tiborné kérte a következő nótát, melyet ezúttal László Imre énekel, kísérifjabb Magyar Imre zenekara, valahol egy kis faluban.

Édesapjának, Argyelán Mihálynak szeretettel küldi a következő nótát Hajdú Szoboszlóról Katalin. Szeredi Krisztinát a Rajkó zenekar kíséri, messze van a nyíregyházi kaszárnya.

0: Olocsiné Irmuskának, Máté Szalkára, barátnője küldi születésnapja alkalmából a következő dalt, és kíván nagyon jó egészséget, minden jót. Békés Itala énekel, ha még egyszer 80 éves lehetnék.
1: Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 évest játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ilonka vagyok. Szeretném kérni kedves nótámat Gyulai Erzsébettől, nincs a földön olyan ember. 29-én lesz a születésnapom, és akkor szeretném szombaton meghallgatni. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok Isten áldásával.
2: Remélem, hogy gyönyörű születésnapi délutánja van, szeretettel köszöntjük. Gyulai Erzsébet énekel, Kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara.

0: Gyuricani Emma Jászberényből kérte a következő nótát, vagy nótákat, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel Kísér Bangó János zenekara, Rámás Csizmát Visel a babám, és a ráadás Paprika Só.
1: Rámás Csizmát Visel a babám.

azoknak. Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet az 50 éves Téka együttes felvételeiből. A következő címe Palóc Dudanóták.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Miklós szeretné meghallgatni a következő nótát. Kovács Apollóniát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Az én bánatom már nagyon csendes bánat.

Veriné Rózsa apósának küldi legkedvesebb nótáját Bajára, Dócs Pétert Szalai Antal zenekara kíséri, százados úr Selyehaj.

0: búcsúzt a tója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyunk golyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.
1: A következő nótát ma délután Borbélyné Irénke kérte Esztergomból. Vörös Sári és Reményi Sándor az előadók, Ejnye bejó lakodalom.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm a Dangó Rádió egész stábtagját. Pumadarasról Kálmanné Marika vagyok. Szeretném kérni férjem születésnapjára, aki már 4 éve nincs sajnos köztünk, a kért szám Szécsi Pál, Könnyezem. Felesége Marika, 2 fia, Imre Zsolt családjával együtt. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri.

következő nagyon népszerű nótát Farkas Néterike kértem a délután. Dániel Gábort, Berki Péter zenekara kíséri, Daru Madár útnak indul.

Kovácsra Kátainé Violának legjobb barátnője küldi a következő kedves dalát Nyíregyházáról. Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

0: Komárom Éné Jutka párjának kérte a következő dalt Lentiből. Zsuzsa Mihályt ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Icarica kukorica.
1: Icarica kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfölt megette, megette. Suba-suba, göndör-suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm tíd is még helyette. Icarica kukorica, nem a cica, csak a

megette megette, csuba suba gönde suba van, mi kis nagyobb faluba, de szeretünk én is még helyette, itt a rica kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfölt, megette.

Kelemen Menyhért Pát Rohán kedves feleségére emlékezik születésnapja alkalmából, lányaik, unokáik, dédunokáik nevében is. Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Édesapjának és édesanyjának, Palotás Tibornak és feleségének szeretettel kíván nagyon kellemes szombat délutánt lányuk Emőke. És küldi a következő nótát, Bojtor Imre énekel kísér Bobe Gáspár Ernő zenekara. Házunk előtt van egy magas eperfa.

0: kapuba én hozzám, a csillagos egyeket is lekonnám.
1: Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A következő órában Popovics László várja Önöket, tudod-e még az Én Nótám című népszerű műsorával. Ma Erikával beszélget, aki imádta a nagymamáját, kertje tele volt, ne felejts el. Ezért is szereti az egész család a Kék ne felejts című dalt, amely nyilván elhangzik a következő órában. A kívánság műsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, további kellemes hétvégét kívánok Önöknek, és találkozzunk holnap délután is, 2-kor, itt a Dankó Rádióban. Varga Jenő zenekara játszik, viszont hallásra!

0: műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
3: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
2: Emlékek!
4: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
2: Tradíciók!
3: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
2: Ízőrzők! Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Tízezrek tüntettek több spanyol nagyvárosban. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van

0: óvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagálta a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segítené az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Tízezrek vonultak utcára megfizethető lakhatást követelve Spanyolország több nagyvárosában. Valenciában néhány tüntető megdobálta a rendőröket, akik gumibottal és gumilövedékekkel próbálták feltartóztatni az embereket. A bérlők érdekképviseleti szövetsége azután hirdetett tüntetéseket, hogy a parlament tegnap elutasította a kilakoltatásokat megtiltó kormányrendeleteket. A követelések közt szerepel a lakbérek jelentős csökkenése is. Ennek elérésére általános sztrájkot szorgalmaztak a megmozdulások szervezői. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra, 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.
2: Akinek a

hogy nyegeny a fák, nyegeny a fák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánya százszor azt a régit. Nyegeny a fák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát kis kocsmát.

0: Jó napot kívánok a Dankó Rádió hallgatóinak! A következő közel egy órában egy kedves hallgatónk történeteit és kedvenc dalait hallhatják. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jelentkezni a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, valamint a dankoradio@mtva.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéshez adja meg üzenetrögzítőnkön vagy e-mailben a nevét és a telefonszámát, és mondja el, hogy a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Beleöntik a szülei, nagyszülei által hozott dolgokat. Mindig azt mondtam, hogy

0: ismeretlenül is, ahogy élsz, meg ahogy ők éltek, úgy élek én is. A tisztességet tanulsz, tisztességes leszel, a becsületet becsületes leszel.
1: Egy 70 esztendős hölgyhöz látogatunk, Szomolyára. Úgy hívják, hogy Erika, az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Aló.
1: Kezdje Csókol Amerika, Popovics László, Dankó Rádió.
0: Üdvözlöm, László, jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok. Milyen kis kiegyensúlyozott a hangja. Hogy tetszik lenni?
0: Hát, köszönöm szépen, most már elmondhatja az ember, hogy 70-kedem.
1: Hogy... ja, 70-kedik. Most lépett a 70-be, akkor ezek szerint?
0: Igen, igen.
1: Akkor régen igen, beszéltünk. Talán van annak már 2 éve is, ugye?
0: Igen, igen, igen, akkor még nem történt meg az esemény.
1: Igen, mert nekem az van felírva, hogy 68 esztendős Erika.
0: Igen, igen,
1: ebből
0: már most 70-kedem.
1: És volt már igen. Ünnepség is egyébként, születésnapi ünnepség, 70-edik?
0: Hát még nem. Majd a család, hogyha hogy össze tud jönni, akkor rendezzük meg.
1: Mert miért, mekkora ez a család?
0: Élnek a lányomék is, ők a Dunántúlon élnek. Hát 2 gyermekem van és 2 unokám családosak már.
1: És akkor távolabb laknak. Erikától.
0: Igen, igen, és akkor, mikor így össze tud jönni a család, akkor rendezzük majd meg.
1: És vannak már egyébként céldátumok?
0: Hát már tervezgetjük.
1: Nem olyan egyszerű mostanság bármit is összehozni, nem?
0: Nem, pláne úgy, hogy ugye a lányom részéről már egyetemista az unokám, és őt is így, hogy jelen legyen. Nehezebb összehozni a dolgokat, de remélem majd sikerül.
1: Régen azért ez nem volt ennyire bonyolult, nem?
0: Hát, mert közelebb éltek az emberek egymáshoz.
1: Igen, igaza
0: van. Én
1: is több
0: generációs családban voltam, a távolságok is, meg akkor úgy jobban össze voltak a családok nőve. Most már kinyílt a világ, sok gyerek külföldön él, és más-más az élethelyzet.
1: Meg valahogy ezáltal, hogy távolabb élnek egymástól a családtagok, a rokonok, a barátok valahogy így hangsúlyosabbak lettek az emberek életében. Régen a rokonság volt azért a fontosabb, nem?
0: Így van, pontosan. Más volt a kötelék. Most már úgy jobban elengedi az ember a közvetlen rokonsági kapcsolatokat. Már a távolságok miatt is, meg szerintem, hogy változik az élet, mert ugye mindig változik.
1: Jó, de van, amit nem engedünk el, az pedig a magyar nóta. Hallgassuk meg Erika kedvenceit, jó? A következő közel 1 órában, tehát Erika kedvenceit hallgatjuk itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erikával beszélgetünk. Búcsút int az ősz a nyárnak. Mindjárt jön az első kedvence. Mire emlékezteti ez a dal, Erika?
1: Hát ez édesapám kedvence volt, és ahogy öregszik az ember, és ugye elmennek az őseink, nagyszülők, szülők, úgy egyre hangsúlyosabbá válik ez a dolog, mert ami benne le van írva, hogy helyettünk is újak jönnek, az annyira megfogja az embert utána már, és akkor már csak az emlékek maradnak ebbe a nótába is meg a szülő, az édesapa milléte is már végül is ebben a nótába sűrűsödik már össze.
0: Igen.
1: Akkor úgy lecsapódik a dolog az ember lelkében, míg hogy visszahallja, amikor felcsendül a nóta, hogy a hangját benne, ahogy régen akármilyen rendezvény volt, ő mindig a mikrofon közelébe addig settenkedett, míg ezt az ő kis hangján ellen énekelte.
0: Említette, hogy lecsapódik az emberben az érzés. Ez milyen érzés egyébként? Ilyen fájdalmas, szomorú, vagy?
1: Hát ilyen keserédes, mondhatnám.
0: Igen. Jól fogja meg, legalábbis jól fogja meg ugye abból a szempontból, hogy én is hasonlót szoktam ilyenkor érezni, de nem feltétlenül kell mindenkinek ugyanazt éreznie. De igen, ez a keserédes talán ez a legjobb jelző. Köszönöm, hogy segített, mert megpróbáltam megfogalmazni, mert nem is fájdalmas, de nem is vidám, ugye, hanem ez a keserédes.
1: Igen.
0: Mm. És amikor eszébe jut az édesapja, akkor is ugye említette, hogy a hangja jut eszébe, hogy énekel. Ez volt az a dal, amit fel tud idézni, amikor énekli?
1: Igen. Ez egyre gyakrabban, ahogy idősödik az ember, hogy egyre jobban az emlékképekbe, hogy visszajön.
0: Igen.
1: És már maga az alakja is, mert ugye már az ember csak így tudja felidézni, meg a hangja, mikor úgy énekelte, hogy úgy a gesztikulált közben, az úgy visszatér az emberbe. Mm.
0: Akkor idézzük fel az édesapja emlékét a dallal. Búcsút int az ősz a nyárnak. Ez jön tehát Erika kedvencei között itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erikával beszélgetünk. Kék ne felejts, ez a felvétel, ami hamarosan forog, és kíváncsian várjuk Erika történetét hozzá, vagy emlékeit. Mire emlékezteti a dal?
1: Hát azt mondhatnám, hogy ez egy több generációs nóta, mert ugye a nagyanyám, édesanyám is úgy egyik kedvenceink, mert ahogy az ember életében ugye sok-sok nóta összegyűlik, és szeret, sok mindent szeret, és akkor vannak kedvesek és legkedvesebbek. Na hát ez az egyik legkedvesebbekhez tartozik. Mert a dalba benne van, hogy kék ne felejts, és nagyanyámnak nagyon sok kék ne felejts volt, tavasszal mindig tele volt a kis virágos kertje. És akkor még az ember nem is gondolt a gyerekként, hogy ó, úristen, hát majd ezt egyszer a dalba is úgy visszatért, és ahogy öregettem, én nekem is először fiatalon beköltöztünk városba, akkor én nekem is egyszer csak a kék ne felejtsek virítottak a virágos kertemben. És akkor édesanyámnak nagyon nyerő hangja volt, és ő pedig szerette énekelni, én pedig szerettem hallgatni, és ez mind arra emlékezteti az embert.
0: Van ebben egyébként egy olyan fajta ív, vagy felismerés, hogy az ember fiatalon még megpróbálja megvalósítani a saját terveit, saját álmait, aztán egy időpontban, ilyen 50-60 év környékén, ha elkezdi figyelni, akkor rájön, hogy nagyon sok mindent átvett a szüleitől, és ez a mozdulat is, ez a dolog is, ahogy ugye említette, hogy egyszer csak észrevette, hogy ugye a nagyanyjától vette át, de természetesen a nagyszülőkre is érvényes ez a gondolat, amit mondok. Szóval egyszer csak észrevette, hogy kék ne felejtse van tele a kertje. Szóval, hogy van egy ilyen felismerés? Ön is észrevette, hogy úristen, mennyi mindenben hasonlítok a szüleimre, nagyszüleimre?
1: Igen, igen, és ez, ahogy idősödik az ember, úgy hatványozottan előjön, mert ugye fiatalon akkor az ember azt mondja, hogy na ide nekem az oroszlánt is, majd mindent, és ahogy telik az idő, hát úgy peregnek az oroszlánok kifele, és akkor jön egy lecsendesedés a korszak, és akkor az ember zsigereibe beleöntik a szülei, nagyszülei által hozott dolgokat. Mindig azt mondtam, hogy akaratlanul is, ahogy élsz, meg ahogy ők éltek, úgy élek én is. A tisztességet tanulsz, tisztességes leszel, a becsületet becsületes leszel. Én legalábbis annak idején így tanultam.
0: Igen. Nagyon jó, hogy mindezt kifejtettük. Most hallgassuk meg a dalt a gondolatokhoz, jó? Kék ne felejts. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Erika kérésére.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erikával beszélgetünk. Zöld erdőben, de magas, ez a felvétel érkezik. No, mire emlékezteti a dal, vagy kire emlékezteti a dal?
1: Hát, ezt mondhatnám, hogy ez ilyen közösségi nóta. Tehát mikor így a családba is összejövünk, a testvérem családba, ez mindig, ezt mindig elénekeljük. És ezt mindenki tudja, és ez a hangulatban egy kicsit úgy pusztad, mert magad a nóta is olyan, hogy jó kedved erít, jó kedvet ad, és akkor mi ezt mindig nagyon szeretjük énekelni. Ez bárhol vagyunk, ez mindig felcsendül. Nem azt mondom, hogy óriási nagy talentummal vagyunk megáldva éneklés terén, de ezért megpróbáljuk is. Ki volt belőle a legjobbat mindig.
0: Emlékszik egyébként az első ilyen összejövetelre, amikor ez elhangzott, hogy mitől lett ez ilyen, erre akarok rátérni, vagy rákérdezni, mitől lett ez ilyen közös kedvenc?
1: Nekem attól lett, hogy amikor középiskolába jártam, és voltak ilyen autóbuszos kirándulások, akkor mindig énekeltünk a buszon. És akkor ez úgy megmaradt bennem, hogy ezt mindig nagyon szerettük énekelni, hogy a többiek is, a társaim, a osztálytársaim, és akkor vitte magát az ember, amikor már idősödött, akkor vitte mindig abba a társaságba, ahol éppen volt, és ez úgy maradt meg.
0: És egyébként hogy látja, a család fiatalabb tagjai is átveszik ezt a nótát például, vagy a hagyományokat?
1: Én úgy gondolom, hogy nem azt akarom mondani, hogy itt a vége, fuss el, véle van, de hát a lányom ő talán, de a fiam részéről és az unokám részéről már ők nem. Ők nincs affinitásuk hozzá. Én legalábbis nem tapasztalom, vagy ha így közösségi térben vagyok manapság is, úgy inkább az idősebb korosztály, aki nótázik, hogy a fiatalabbakat kevésbé látom. Bár vannak, nem mondom, hogy nem, nincs kivétel, de így körülöttem gondolom.
0: Hát vagy arra a sorsra fognak ők is kerülni, mint amiről beszélgettünk az előző beszélgetésben, hogy egyszer csak 50 évesek lesznek, és arra lesznek figyelmesek, hogy ezt a dalt éneklik.
1: Igen, igen. Én is úgy gondolom, hogy az idő majd megoldja.
0: Így van, abszolút. Hát mi ennek egyébként itt a Dankó Rádióban egyrészt nagyon-nagyon örülnénk, és ezért dolgozunk. Többek közt, hogy fennmaradjon ez a kultúra. És hát szerencsére azt mutatják egyébként a különböző felmérési adatok is, hogy van igény erre, úgyhogy reményteljesen nézhetünk a jövőbe, én azt gondolom. Természetesen rengeteg munka van még ezzel, de mindenképpen azért vannak ennek nagyon pozitív oldalai is. No, Erika, akkor hallgassuk meg a dalt, jó?
1: Jó.
0: Már is itt van a zöld erdőben, de magas, Erika kérésére a Dankó Rádióban.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erika kedvenceivel. És hát tényleg legyen az a magyar nótával is, ezzel a tradícióval is az, amiről a műsor kapcsán beszélgettünk Erikával, hogy így tudattalanul is tovább öröklődnek a dolgok, mint ahogy említette, ugye, hogy egyszer csak azt vette észre, hogy kék nefelejtseket ültet a kertjébe, vagy tele van kék nefelejtsel, ugyanúgy, mint a nagyanyjának. Szóval a magyar nóta is öröklődjön át a fiatalabb generációra, és vegyék észre mondjuk tényleg ilyen 40-50-60 évesen, hogy úristen, hát én azt éneklem, amit a szüleim, nagyszüleim énekeltek. Legyen ez, jó?
1: Így van, tisztelésem méltó, és nagyon köszönöm, hogy vannak, mert a Dankó Rádió szerintem nagyon egy űrt pótol mindenféle generációnak, mindenfélével kiszolgál bennünket. Én szeretem a reggeli műsort, szeretem a kívánság műsort, bármelyik műsorát szívesen hallgatom. Kívánom, hogy ez mindig így maradjon.
0: Nagyon kedves Edika, köszönjük szépen, vigyázzon magára, és köszönöm, hogy itt volt. Viszont hallásra,
1: csoklom. Köszönöm én is, minden jót kívánok önöknek, viszont hallásra.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 181. adása.

népdalok régies előadásmódja a laikusok számára is feltűnő és karakteres. Még a legegyszerűbb párhangból álló dallamot is úgy öltözteti fel, hogy előadásuk valódi művészi élményt jelent. Ilyen például az énekes hangszíne, a választott hangmagasság, a megszokott tempó vagy a kezdő lendület, amely gyakran meghatározza mindezeket. De ide tartozik az előadás színezésétől való tartózkodás, a hangerő változásai, de mindenek előtt a díszítés, amelyekkel az énekes körülfonja a dallam hangjait. És természetesen a variálás is, hiszen kétszer ugyanúgy sosem szólal meg egy dallam.

0: şerbi
1: A népi előadásmódot talán a hangszín különbözteti meg a legjobban a tanult énekesek énekétől. A nép, ha dalol, mindenek előtt a szöveget mondja torzítatlanul, a helyi tájszólás erős színeivel. Az énektudás szinte csak másodlagos.

Részleteket hallhattak Kallós Zoltán széki gyűjtéséből és a 2025-ös Táncház népzenelemez felvételeiből énekelt Székely Ferenc és Almási Kamilla. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét, és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta, folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását.

0: csatlakozását. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány is a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírpoltárnak Dorner Lajos a elnöke úgy reagált, hogy Vitézi Dávid addig minden ellene indított perét elvesztette, és már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezéralakja Répássy Mihály tábornok, aki az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárója volt. A kétnapos eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Feltehetően második világháborús robbanó testet találtak a Dunaparton a Szabadsághídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás egy közelben állomásozó hajót és a sétáló utat is érintette. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a helyszínt. Végül pedig az időjárásról. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban egy hét, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből Kincses Veronika és Fülöp Attila énekelte a Bécsi Vér, Bécsi Vér című dalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen a következő órában ismét a legszebb dallamoké és kiváló előadóké lesz a főszerep. Ám előtte hallgassuk meg Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből Ilona dalát Pitti Katalin előadásában, Messze a nagy erdő. Majd ezt követően ismét Lehár Ferenc dallamai csendülnek fel, de már a Vígőzvegy című operettből következik Grizett dala. Az előadók Bojtos Luca, Széles Flóra és a Budapesti Operettszínház énekkara. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az operencián, a Dankó rádióban. Ha meghalljuk Sir Elton John nevét, talán legtöbbünknek valamelyik nagy slágere jut először eszébe. Pedig a zenészínház világában is maradandót alkotott. Az Oroszlán király felejthetetlen dallamai Elton John, a dalszövegek pedig Tim Rice nevéhez fűződnek. A történetet először az 1994-ben bemutatott Disney filmben ismerhette meg a közönség, majd a hatalmas siker után 1997-ben a Broadway színpadát is meghódította. Különleges látványvilága, afrikai zenei motívumai és nagyszerű dallamai azóta is közönségek millióit varázsolják el szerte a világon. Most mi is betekintést kaphatunk ebbe a világba Szinetár Dóra és Berecki Zoltán előadásával. A dal címe Az élet az úr. Túl az operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A folytatásban Kálmán Imre, a Cirkusz Hercegnő című operettjéből következik a Kislány Vigyázz című dal Laki Péter előadásában. Kísér ifjabb Sárközi Lajos és zenekara. Jó rádiózást!

Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. Szirmai Albert pályájának egyik korai sikere volt a Táncos Huszárok című operett, amelyet 1909-ben mutattak be a Király Színházban. A Táncos Huszárok a maga korában szép sikert aratott, és tovább erősítette a fiatal zeneszerző helyét a magyar operett világában. Most ebből a ritkában hallható operettből csendül fel egy részlet Németh Marika és Kövecses Béla előadásában. Száj, száj, Zefír. Túl az Óperencián.

0: kedves hallgatóink! Kabos Gyula és Gózon Gyula neve hallatán rögtön a régi magyar filmek utánozhatatlan világa jut eszünkbe. Mindketten nagyszerű komikusok voltak, és nem csak kollégák, hanem jó barátok is. Különleges humorukkal és egyéniségükkel számtalan emlékezetes pillanatot szereztek nekünk. Most együtt hallhatjuk őket egy igazán vidám felvételen, mely az 1935-ös Ez a villa eladó című filmben csendült fel. A pénzemet én máma mind elmulatom. Túl az operencián.
1: Már régen macerál a bank a vezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom végleg őt, most forgat

csütörtök a hajamba kis máslikat, mert mostan én, s nem más vigad. Magamnak megveszem a lánc.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A Pál utcai fiú című zenés játék Molnár Ferenc klasszikus regényének színpadi változata, amelyet Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián alkotott. A darabot a Víg Színházban Martól László rendezte. A magyar irodalom egyik legmeghatóbb története elevenedik meg a színpadon. A nagy sikerű előadást október 7-én újra láthatja a közönség a Víg Színházban. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen a musicalből a Pásztorok dala. Énekel Ember Márk és Nádas Gábor Dávid.

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Kemény Egon Komáromi Farsang című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont!

0: műsorajánló.
1: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Orosz rakéták csapódtak be Moldova területén. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segítené az ország unióhoz való csatlakozását. Orosz rakéták és drónok csapódtak

0: Tőként elmondott beszédében bejelentette, hogy felülvizsgálják a Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így itthon is sok helyen tartanak. A többi között madár megfigyelő sétákat, gyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahová a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Családunk nótái. Most a Damkó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Magyar dallamaink szeretete nem csupán a muzsika szeretete, hanem a magyar lélek, a hagyomány és az egymást követő nemzedékek örökségének megbecsülése. Köszöntöm Önöket, a Családunk nótáit hallják! Ma is lélekemelő dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Műsorunk nyitányában két gyönyörű nóta csendül fel. Először Kolostyák Gyula énekét hallják, Jónás Géza és zenekara kíséretével, Ne mondja senkinek, majd Szász Kati énekel és Berki Péter zenekara muzsikál, Azért vagyok szerelmes, Tóth János István és Vitárius Imre csárdását is meghallgatjuk. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a nótás dalos vallomások. Nem

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Kedves hallgatóink, a közösség ereje sokszor azokban az emberekben rejlik, akik évek, évtizedek óta önzetlenül szolgálnak. A 2000-es évek elejétől ilyen meghatározó szereplő Farkas Miklós, az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület elnöke. Különösen fontos számukra a magyar nóta és a magyar zenei hagyományok ápolása. Az Egyesület keretében működő magyar nóta szerzők és énekesek észak-magyarországi csoportjával számos nótaestet, gálaműsort és országos szakmai rendezvényt szerveztek, hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar nóta Felső Zsolcán és a térségben is élő közösségi érték maradjon. A folytatásban ismerjük meg Farkas Miklós nótás dalos kincsestárát.
1: Nagyapám szarvas mellett egy kovács műhelybe dolgozott, mint kovács, a lovakkal, a gyógyítással, a patolással, a szekereknek a vasolásával foglalkozott, nagyon népszerű volt ott, és amellett még háztáiban is dolgozott. Na most ide kapcsolódik tulajdonképpen ez az emlék, amikor a gazdálkodás során sok esetben akár egy kukoricafosztásnál éneklés, vagy a körben, karácsony táján, vagy más ünnep táján, akkor összejöttek, és akkor ott énekeltek. És ez nekem nagy élmény volt a gyerekkoromban, általános iskolában, és onnan ismerem mondjuk nagyjából minden magyar nótát és minden operett.
0: És nézzük meg, hogy a gyermekkorában milyen dalok csendültek fel, milyen dalok kapcsolódnak például a nótás dalos nagypapához.
1: Hát nagyapámtól tulajdonképpen leginkább az hangzott el, hogy az Akácos út, ez a magyar nóta. Mikor összeültek többen, akkor hát bizony énekelték, és én ezt csodálattal hallgattam is, már az én hangomban nem nagyon kapcsolódtam be, az biztos, de azóta is szeretem ezt a nótát, és figyelem Kammár Tibor szövegírónak a szövegét, illetve a Ejcigány az egy operett, amely tulajdonképpen szerettem hallgatni, és szeretem ma is, akár a magyar nótáról van szó, akár a operettről, amióta én itt Felső Zsolcán az Egyesületet vezetem, már most már éppen tegnap is összejöttünk több mint 80-an egy lecsófőzésre, de minden évben szoktunk tartani egy magyar nóta műsort, itt Felső Zsolcán, ami a környékben, illetve mondhatnám is, hogy a mennyiben is elég népszerű, sokan szoktunk megjelenni a rendezvények házában, és sok olyan előadót hívtunk meg, amely minket lelkesít és összekovácsolt tulajdonképpen.
0: Egyedülálló rendezvénynek számít a Magyar Nóta Napja rendezvénye.
1: Így van. Ezt minden év novemberében megrendezzük, és tulajdonképpen most ebben az évben is tervezők, már el is kezdődött, így többen összefogva itt a Egyesületen belül, hát 9 fős elnökségünk van, és ez nekünk egyik legfőbb programunk az évek során. 19. alkalommal fogjuk megrendezni november 21-én.
0: Kedves hallgatóink, két igazán népszerű örökzöld dallam következik, amelyekben ott van a magyar nóta minden szépsége, az érzelem, a történet és a felejthetetlen dallam. Elsőként Tarnai Kis László énekli az Akácos út című dalt, azt a közönség kedvenc nótát, amelyet a hallgatók 2023-ban az év magyar nótájának választottak. Egy dal, amelynek dallama és hangulat generációk számára ismerős és kedves. Majd egy klasszikus operett dallam, Kálmán Imre Csárdás királynőjének taszíló dala, a Hely cigány csendül fel, Gulyás Dénes 1987-es felvételén.

0: Kellemes szombatestét és további kitűnő rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. Kedves hallgatóink, 20 óráig dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával a családunk nótáit hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. A folytatásban egy olyan muzsikus következik, akinek nevéhez a magyar népzene egyik legsikeresebb és legismertebb együttese kapcsolódik. Csík János, Kossuth Díjas népzenész, a Csík zenekar alapító tagja és prímása, előadó művészként és pedagógusként egyaránt sokat tett a magyar népzenei hagyományok megőrzéséért és továbbadásáért. Muzsikájában egyszerre van jelen a hagyomány tisztelete és az a természetesség, amely közel hozza a népzenét a mai hallgatóhoz is.
1: Hát az édesapám nyugodjon békében visszafogottan, de nagyon azért részt vett ezekben a család éneklésekben, és ő inspirált, vagy hát inkább szülői indítatás oda, hogy menjek hegedülni, mert a zene nagyon fontos, hogy az ember életében legyen. De ez mindig úgy kedvesen énekelte, hogy sárga részből van a pipa kupakom, sárga részből van a pipa kupakom, és azzal szédítem a rózsámot. De ugyanúgy a nagymamámnak is volt egy kedves dal, ami nélkül már nem is volt jó az este, ha nem énekelt. Ez is lehet, hogy épp most a sárga miatt jutott az eszembe, de sárgát virágzik a repce, bárcsak mindig szombat lenne. Hát voltak kedves dalok, amik aztán engem is oda vittek a dalokhoz.
0: Folytatjuk a muzsikálást itt a Dankó Rádió hullámhosszán. A magyar nóta különleges világa sokszor egyetlen dallammal, egy régi történettel, vagy akár egy kedves, mosolyt fakasztó sorral képes megidézni a régi idők hangulatát. A nótákban ott él a magyar ember humora, életöröme, bánata is mindaz az érzés, amely generációról generációra öröklődik. Most egy vérbeli csárdás következik, amelynek dallamára bizonyára sokan jókedvel kapják fel a fejüket. Sárga részből van a pipa kupakom. Sánta Zsolt énekét Bangó János és zenekara kíséri. Itt a családunk nótáiban.

0: vagy.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk. Tematikus hétvégénk főszereplője az 50 éves Téka együttes muzsikál. 1976-ban három elkötelezett muzsikus, Lányi György, Porteleki László és Havas Réti Pál alapította a zenekart azzal a küldetéssel, hogy megőrizze és továbbadja a magyar népzene eredeti hangzásvilágát. Táncházak, erdélyi gyűjtőutak, zenei oktatás és tékatáborok. 5 évtized, amely alatt generációk ismerhették meg és szerethettek bele a magyar népi kultúra gazdag örökségébe. Ebben az esztendőben, 2026-ban a Téka arany jubileumát ünnepli, amelynek méltó záróakordja november 28-án a Magyar Zeneházában lesz. Most Lányi György népzenész, a Téka alapító tagja mesél a legendás Téka táborokról.
2: Hogyha valamit föl lehet róni így a Téka együttesnek, hogy mi volt az egyik legnagyobb tette, akkor mondjuk ez, hogy mi kialakítottuk azt, hogy olyan tábort csináltunk, olyan komplex népművészeti tábort, ahol a kézműves foglalkozások, a zeneoktatás, a táncolás, az éneklés, meg persze hát ez fantasztikus mulatságok, az éjszakai bulik együtt voltak. És erre annyira ki voltak éhező az emberek, hogy volt, hogy már földúzzadt a létszám 1200 főre. Na most 1200 főt kordába tartani, és egy tábort levezetni, megszervezni, az egy nagyon nagy feladat, úgyhogy volt olyan, hogy az ebédre az emberek 3,5 órát álltak sorba. És akkor minden egyes zenésztársunknak, mármint ilyen másik zenekaroknak mondtuk, hogy gyerekek, csináljatok ilyen tábort, mert annyira igény van, húzzuk szét a csapatot, jött a Méta együttes, ők is csinálnak, Tükrös együttes, ők is csinálnak, és szépen elkezdtek elterjedni, sőt külföldön is, és akkor ezáltal azt mondhattuk, hogy tényleg több helyen ezt megélhették, előtte csak kézműves tábor volt, vagy csak zenésztábor, vagy csak táncos tábor, mi meg megcsináltuk ezt így komplexen.
1: Fél évszázad a magyar népzene szolgálatában. Idén jubileumi évet ünnepel a Téka együttes. Lányi György népzenészt, a Téka alapító tagját hallottuk a legendás Téka táborokról. Kedves hallgatóink, 50 esztendő, amely alatt a muzsika, a hagyomány és a közösség szeretete generációkat kapcsolt össze. A Téka nem egyszerűen zenét játszik. A Kárpát-medence népzenei örökségét kutatja, őrzi és adja tovább úgy, hogy közben a régi dallamok ma is élővé, átélhetővé válnak. Most egy erdélyi dallamvilágba kalauzoljuk Önöket. Következzen a Sajói Sebes, Nagy Sajó a Téka együttes előadásában, itt a Dankó Rádióban.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják, ahol olyan dallamokat idézünk fel, amelyekhez szép emlékek, családi történetek és régi hagyományok kapcsolódnak. Mert a magyar nóta nem csupán zene, hanem lelki örökség, amely érzéseket és emlékeket őriz, és generációról generációra tovább él. Most következő riportalanyunk, nátszegi hallgatónk, Szilvia hivatása gyógyszerész. Szívében azonban a magyar dal és a nóta szeretete is különleges helyet foglal el. Belebeszélgetünk most a muzsika életünket gazdagító erejéről.
1: Az én magyar nóta iránti szeretetem visszavezethető igen a gyermekkorba. Az édesapám magyar nóta szerető ember, az anyukám pedig operett rajongó, és mint oly sokaknál is a családi eseményeken belül vidámságban szólt a nóta, énekelve, úgy az ünnepi megterített asztal mellett ünneplőbe öltözve szinte. A nóta szeretet az leginkább apukámhoz köthető. Ő egy ilyen erős orgánumú, hangorgánumú ember, akinek a hangja közt úgy életre kelnek a sorokban a szavak. Tehát pontosan ez a magyar nóta szövegértelmezés szinte kihalható, aki arra ráfigyel, füle van rá. Nagyon szeretem, ahogy ő nótázik, de viszont gyerekként mindezt nem értékeltem, elzárkoztam előle. Hosszú-hosszú évekig nem foglalkoztam a nótavilág szépségével, mert valószínű, hogy ehhez meg kellett érni, fel kellett nőni. Körülbelül 15 évvel ezelőtt kezdtem így a családi eseményeken belül megmutatkozni, hogy én titkon ezt valahogy szeretem. Akkor próbálkoztam meg így a család tagjainak meglepetésként

0: egy-egy köszöntő nótát, dalt előadni. Édesapámnak van egy erős, kemény nótája, már azért is jellemeztem így, mert a hangja is olyan, és akkor azt úgy is énekli, tehát az ő nótája a 100 szál gyertyát, és mindig ezzel zárta az ünnepségeket, tehát ezt a nótát akkor lehetett elénekelni, amikor már befejeződött az ünnepség, és ez az utolsó nóta volt. Anyukámnak is van kedves nótája, az egy lágyabb vonalvezetésű dallamvilágú nóta, pedig a Szeretnék május éjszakákon. Én is igyekeztem ráfigyelni, hogy vajon az én lelkivilágomat már megeszólítja valamilyen kedves nóta, vagy lesz-e kedvenc nótám, és most már az is megérett, úgyhogy van számomra is kedvenc nótám. A piros rózsák beszélgetnek hallgató, illetve a kék ne felejts. Szívesen éneklem is, és a kedvenceim közé tartozik a Szegletes udvar és a Sütamoma sütapék. A magyar nóta világa, tehát a magyar lelkű szívű embereknek az éneke, és az élet minden pillanatában az életeseményeinkhez, az életszakaszainkhoz találunk hozzáillő nótát, mert a magyar nóta úgymond elmondja a szövegvilága az embernek a vidámságát, boldogságát, szomorúságát, vagy megénekli akár szabadon a madárcsicsergést, vagy a szerelmet, az elmúlást. És bármikor vigasz a léleknek, vagy vidámságot hoznak, és már is derűsebb minden.
1: Hogyan sikerült továbbvinni a mindennapokba ezt a dalos nótás lelket?
0: Tanulmányoztam akár a szövegvilágát, és belém ászott a fülembe még intenzívebben. És egyszer egy ezek szerint megfelelő közösségben úgymond elszóltam magam, hogy szeretem a magyar nótát, és ez itt történt Nátszegen, a mi falunkban, és Szlovákiában, Felvidéken, amely a Csallóköz és a Mátyusföld határvonalán fekszik ez a kis község. Meghívást kaptam a falu nóta estjére. Tanúsítható, hogy itt nótás lelkű emberek lakják a falut, és néhányan a középkorosztályból, illetve legfőképpen inkább az idősebb generáció képviseli is nyilvánosan a magyar nótát. Van múltja ennek a rendezvénynek, 2 évtizedes, és a mai napig megtölti a nézőtér sorait.
1: Kedves hallgatóink, kalandozzanak velünk a családi nóták világában. A folytatásban először egy archív felvétel csendül fel. A felejthetetlen Kalmár Pál énekli a Szeretnék május éjszakákon című örökzöld dalt ifjabb Magyar Imre és zenekarának kíséretével. Ezt követően Puskás Sándor előadásában hallhatjuk a Szívhez szóló 100 szál gyertyát című hallgatót, amelyben ugyancsak Magyar Imre és zenekara muzsikál. Kívánom, hogy ezek a szép dallamok sok kellemes emléket idézzenek fel önökben.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

0: kedves hallgatóink, a folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban Leblanc Győző operaénekes színész rendező mesél édesapja legkedvesebb nótájáról. Leblanc Győző a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től az Operaház magánénekese lett. Tenoristaként számos főszerepet tudhat maga mögött. A 80-as évektől külföldi turnékban is részt vett, egy impresszárió kívánságára Szócsong herceg szerepében debütált, és azután 13 évig rendszeresen fellépett Amerikában. Közben már népszerű és igényes operettekben is szerepelt, ahogy a ma is aktívan énekel, és járja a nagyvilágot.
1: Leblanc Győző opera énekes vagyok. Édesapámnak volt egy nagy lemezgyűjteménye, ahol számtalan nagyon jó magyar nóta énekes volt, többek között Jávor Pál is énekelte, az a Jaj, de szép kész szeme van magának című dalt, ami hát valami nagyon mély érzéssel és nagyon átélve. Szóval, ahogy a magyar nótákat kell énekelni, úgy énekelte, olyannyira, hogy ez lett édesapám kedvenc nótája.
0: Kedves hallgatóink, van, amikor egy dallam nem egyszerűen megszólal a rádióban, hanem egy egész korszakot idéz fel. Ismerős hangok, régi filmek, legendás művészek és dallamok, amelyek évtizedek múltán is mosolyt csalnak az arcunkra. Most egy igazi különlegesség következik. Archív felvételen Jávor Pál és Tolnai Klári 1940-ből a Szerelem nem szégyen című film a Jaj, de szép kék szeme van magának, Kis Angyal Ernő örökzöld operett dalát énekli. Majd egy újabb közkedvelt operett dallam következik, ezúttal Leblanc Győző előadásában, Oda vagyok magáért címmel, Fényes Szabolcs és Harmat Imre szerzeménye a Maja című operettből. Két korszak, két varázslatos dallamvilág, itt a családunk nótáiban.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra, műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában. Most Duka Péter és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket, 19 óra után, itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a hangmérnök Gyurmán Gábor, az adásmenedzserek D-Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsor vezetőt Erdélyi Klaudiát hallottam.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Gankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mi volt az a motiváció, amely olyan terület felé terelte, amely hazánkban hosszú ideig tabunak számított, de azt is megtudhatjuk majd, hogy milyen kérdések lepik meg leginkább a közönség soraiból, országjárásai során egy-egy helyszínen. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski, megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski, majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Orosz rakéták csapottak be Moldova területén. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádén. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjas sávos emelés, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt, a kisebbségek ügyében így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Az ukrán elnök közölte, az ukrán hírszerzés birtokába jutott dokumentumok alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök új doktrínát dolgozott ki, amely szerint polgári célpontok minél szélesebb körét akarják támadni a tél közelettével. A szlovák államfő szerint a fegyverkezés fokozása és a provokációk csak tovább növelik a nemzetközi feszültséget. Peter Pellegrini a duklai áttörés 82.

0: Szállítottak a tűzszerészek. Nem sokkal ezután a Margit szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. Végül pedig az időjárásról. Holnap is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 20 óra 4 perc.
1: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége az 50 éve alakult Téka együttes. Szombaton és vasárnap Táncházban című műsorunk róluk szól. Korábbi a zenekar tagjaival készült beszélgetéseket, és természetesen a zenekar különböző lemezeiről felvételeket hallhatnak. Ma este a Táncház mozgalom egyik legismertebb, legnépszerűbb, sokoldalú tevékenysége miatt is méltán elismert népszerű zenekaráról egy 2011-ben fennállásuk 35. évfordulója kapcsán készült portréműsort hallgassanak meg. Ez Éri Péter Népzene Határok Nélkül című sorozatának egyik adása volt.

0: Ez itt a Kossuth Rádió népzenei műsora.
1: Gyerünk ma, hát!

Mai népzenei műsorunk vendége a magyarországi táncházi zenekarok egyik legismertebb és legnépszerűbb zenekara, a 35 éves Téka együttes, ma is ugyanazzal a lelkesedéssel, hittel és alázattal muzsikál, mint 1976-ban megalakulásakor. Nem változott célkitűzésük sem, hogy a magyar népzenét minél eredetibb, feldolgozásoktól mentes formában ismertessék meg a lehető legtöbb emberrel. Az alapító tagok az Abaúj Szántói Népzenei Táborban ismerkedtek meg először a hangszeres népzenével, majd az Óbudai Népzenei Iskolában folytatták tanulmányaikat, ahol hamarosan tanárokká váltak. A hiteles előadásmódot pedig erdélyi falusi zenészektől sajátították el. 1977-ben megkapták a Népművészet ifjúmestere címet. Legendás táncházuk 10 éven át a budapesti Almási téri szabadidőközpontban működött, ahol péntek esténként 4-500 ember táncolt és tanult népdalokat. Ez a táncház lett a táncosok és zenészek állandó találkozó helye is. A Tékások, mint koncertzenekar bejárták az egész világot, de dolgoztak a Bartók Néptánc Együttes, az Állami Népi Együttes és a Summások Tánccsoport kísérő zenekaraként is. Több mint 20 lemezük jelent meg a 35 év alatt, zenei korszakaik időtálló lenyomatai. A népzenei élet legrangosabb prímásaival dolgoztak együtt, Porteleki Lászlóval, Ökrös Csabával, Vizeli Balázzsal és a fiatal Sós Andrással. 1991-ben csatlakozott hozzájuk Tárnoki Beatrix énekes, aki máig tagja az együttesnek. A színpadi koncertek mellett legalább olyan fontosnak tartják a tanítást és a táncházban való

muzsikálást. Zenészek százait tanították és tanítják ma is népzenei táborokban és művészeti iskolákban. Lányi György időközben alapító tagja lett a Magyar Duda zenekarnak, Havasréti Pál pedig a Magyar Tekerő zenekarnak. Az éjjel-nappal táncolni és muzsikálni vágyás hívta életre az egykori nagykálói tékatábort, ami népszerűségét annak is köszönhette, hogy összefogva a kézművesekkel olyan helyet teremtettek, ahol bárki megismerhette a népi kultúra szépségeit. Ma a Magyar Művészetért és a Bartók Emlékdíjjal kitüntetett téka együttes, Tárnoki Beatrix, Lányi György, Havasréti Pál, Ökrös Csaba és Sós András mesél.

Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, Éri Péter vagyok, népzenész. Vajda Szent Iványi sebes fordulóval, hegedű harmonika kettőssel indult mai népzenei műsorunk, a Téka együttes 1989-ben megjelent első magyarországi lemezéről. Ekkorra a zenekar már legalább három külföldön megjelent nagy lemezen volt túl, ezért az első hazai mindjárt óriási sikert aratott. Mi most a Téka együttes 35 évének különböző zenei korszakaiból válogatunk. Az a szeretőm, aki volt, a most hallható szám címe, közreműködik Eredics Gábor tangóharmonikán és Balogh Kálmán cimbalmon, Kontrán Lányi György és Porteleki Zoltán Nagybőgőn Havas Réti Pál játszik. Hegedül és az összeállítást készítette a zenekar akkori primása, Porteleki László. Énekel a teljes zenekar. Ezután a Maros mentéről egy nagy ugrással a Dél-Dunántúlra Somogyba érkezünk. A régi stílusú szerelmes dal feldolgozásának érdekessége a Tekerőland kovoz és hosszú furuja együttes szerepeltetése. Énekel Porteleki László, a hosszú furuját Kozák József szólaltatja meg. Kísér a Téka együttes.

0: Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy az én kamasz gyerekem hazajött az iskolából, ahol néptáncot is tanul. Mondta, hogy lesz fellépés, és jött egy zenekar, aki kísérni fogja őket. A Téka zenekar. És megkérdezte, hogy anya, te ismered őket? És mondtam neki, hogy igen, fiam, körülbelül 30 éve, de lehet, hogy több is. És akkor én bennem feltolultak az emlékek, de hogyha azt mondom, hogy a Téka együttes 35 éves, akkor gondolom önökben is feltolulnak az emlékek. Lányi György.
1: Feltódulnak, de ami legfontosabb, hogy ugyanaz a célkitűzésünk, mint ahogy elkezdtünk muzsikálni, hogy a magyar népzenét minél eredetibb módon próbáljuk megszólaltatni, és azt az érzést adjuk át a közönségnek, ami minket is megragadott egy-egy erdélyi gyűjtőúton, hogy ezek a zenészmesterek, akik ugye egy faluba 50-60 évig is játsszák a számokat, azok olyan érzést közvetítettek számunkra, ami meghatározta az életünket. Ott hagytuk az állásainkat, és onnantól kezdve ez töltötte ki az életünket.
0: Senki nem akart eredetileg zenész lenni a csapatból? Azért soroljuk fel Lányi György, Havasréti Pál, Sós András, Ökrös Csaba, és végül, de nem utolsó sorban, Tárnoki Beatrix most az együttes tagjai. Ökrös Csaba?
2: Én kiskoromtól zenész akartam lenni, akkor persze népzenészet ilyen nem volt. Klasszikus hegedűt tanultam életlen sodort, aztán nem erre az oldalra, amit abszolút nem sajnálok. 35 évvel ezelőtt Abaúj Szántón találkoztam Gyurival meg a Palival, akkor még a Portráki Laci ott volt.
0: Egy népzenei tanfolyam táborában?
2: Igen, amit a Népművési Intézet szervezett, a Héra Éva, Sebő Feri, Tímhárik a táncot, ugye, és hát én is oda csöppentem.
0: Ott alakult meg a Téka együttes, tehát ott volt Portráki László, Havasréti Pál, ugye önök osztálytársak voltak, és Lányi György, ön is osztálytárs volt?
1: Én nem voltam osztálytárs, de az volt az a pillanat, amikor elhatároztuk, hogy mi hárman így most már egy zenekar leszünk.
0: De akkor Ökrös Csaba még nem lett a zenekar tagja, csak később?
2: Én is átulajövően voltam, akkor másodikos gimnazista, tehát azért valahogy be kellett fejezni a gimit egy kicsivel később. 79-ben volt nekünk egy franciaországi turnénk, és akkor csatlakoztam a Gyuriékhoz.
0: És aztán nagy varga betűk után újra tagja a Téka együttesnek. Hány éve prímása újra?
2: 4.
0: Újdonság a zenekar életében, hogy 2 prímása van most a zenekarnak. Sós András.
3: Zenész akartam lenni kisgyermekkoromtól.
0: És magának megvan az a szerencséje, hogy széki származású.
3: Hát igen, nagy múltal rendelkezik a szülőfalum, viszont Budapesten kezdtem el hegedülni tanulni ifjú Csóri Sándortól, aki szerintem majdnem, hogy minnyájunk mestere. Talán Gyuri meg a Pali is ott láthatott engem először kisgyerekként, és aztán úgy alakult, hogy 4. éve én is velük muzsikálok.
0: És mind a ketten a Zeneakadémia hallgatói.
2: Én most fogok az idén végezni, már masterem vagyok, és rektori engedélye 2 éve tanítok is.
3: Én pedig az alapképzéssel végeztem idén.
0: Havasréti Pál, ön gyógypedagógiai tanulmányait hagyta ott a muzsikáért.
4: Így van, de kisgyerekkoromban én is zenésznek készültem, mivel édesapám muzsikált, és otthon tanított zongorázni. Tehát egyértelmű volt, hogy beiratkoztam zongorázni.
0: Gyerekkori élménye azért van, például Tolmácson, ahol a nyarait töltötte, volt dudás.
4: Gyerekkoromban én már nem hallottam, anyukámnak muzsikált, dudabált a Krausz Gábor bácsi. 79-ben mentünk vissza őt megkeresni, és akkor már nem volt dudája, de vittünk hangszert, és akkor tudott muzsikálni, és beszélgettünk, tehát mi még találkoztunk vele személyesen.
5: Én falun nőttem fel, Sárisápon.
0: Tárnoki Beatrix.
5: És a szüleim kiskoromban észrevették, hogy szépen énekelgetek. Mindenféle versenyekre hordtak, és volt a rádióban egy felhívás, 10 éves voltam, énekeltem az egyik gyerekműsorban, és aztán ezt véletlenül meghallott egy filmrendező, és énekeltem egy Erdélyről szóló filmben. Végülis itt kezdődött a népzenével a kapcsolatom, mert ott mondta Virény József, hogy miket kell hallgatnom, ilyen eredeti felvételeket. Aztán bekerültem az Óbudai Népzenei Iskolába, és akkor ott találkoztam a Palival és a Gyurival.

0: csinálja.
1: Ez egy nagyon nagy váltás volt, gondolom, az életében. Egészen kislány volt, tehát még annyi idős sem, mint maga a zenekar.
2: Igen, pontosan. Hát az elején nagyon furcsa volt, mert 8. osztályos voltam, és már akkor kezdtünk el próbálni. Volt egy turné is.
1: Emlékszem, hogy a szülei engedélyével kellett mindig elvigyék.
2: Hát igen, a szüleim azért nagyon féltettek engem, és a fiúknak a lelkére kötötték, hogy nagyon vigyázzanak rám, és hát eleget is tettek neki, de hát jó volt.
1: A Téka együttes tagjait hallották.

Északmezőségi, ördöngös, füzesi mulatónóták sorjáznak egymás után a Téka együttes most következő 1998-ban megjelent felvételén, mely a Szüzeki című lemezükön található. Hegedül a zenekar új primása, Vizeli Balázs, mellette Gombai Tamás muzsikál. Kontrán Lányi György játszik, énekel Tárnoki Beatrix, és Havasréti Pál, az együttes nagybőgőse.

0: A fiúk nagyon sokáig azt mondták, hogy ők nem dolgoznak énekesnővel, mert azzal macera van. Ez megváltozott. Most már 20 éve együtt dolgoznak. Milyenek a fiúk? Én úgy tudom, hogy ők szeretnek mulatni a mai napig, elég vagányak, tehát nem lehet egyszerű egy gyönge nőnek mellettük. Tárnoki Beatrix.
1: Hát igen, ez biztos, hogy az elején még nagyon nehéz volt, mégül is mellettük nőttem fel, de azért beletanultam én is ezekbe a dolgokba.
0: Gondolkodik esetleg abban, hogy önállóan szólóban is énekel? Vagy az együttes tagjaként nagyon jól érzi magát, elég ez a feladat?
1: Én jól érzem magam az együttes tagjaként, viszont most már gondolkodom abban, hogy egy szólólemezt szeretnék összehozni, vagy egy szóló gyereklemezt, mivel van két kislányom, úgyhogy éppen itt lenne az ideje.
0: Na, térjünk vissza azért még a 70-es évekre, ahonnan majd eljutunk napjainkig is, de 76-ban megalakult a zenekar, tulajdonképpen a második generáció, tehát a Kassák klubba jártak, a Muzsikás táncházba, az FMH-ba, az első nagy táncházakba. Nehéz volt második generációsként aztán sikerre vinni egy zenekart? Havasréti Pál.
2: Nem volt nehéz, mert segítettek mindenben. Azt is megmondták, hogy hol tudjuk megtanulni falun ezt a zenét, és többek közt így jutottunk el, már 76 telén Székre Csóri Sanyi mondta, hogy kit keresünk, Ádám Istvánt, az Icsán zenekart, és azok megtanítanak mindenre minket. Könnyű dolgunk volt, mert még éltek azok a jó zenészek, akik játékát ma is játszok, és akikből mi töltődni tudunk. Az útunkat általában úgy kezdtük, hogy bementünk Kolozsvára Zoli bácsihoz.
0: Kalóz Zoli bácsihoz.
2: Megtudni, hogy hol van lakodalom, hol van mulatság, és hogyha ő ráért, szíves eljött velünk, együtt is gyűjtöttünk. Olyan helyekre elvitt minket az ő saját barátai, az adatközlőihez, akihez úgy magunktól nem mentünk volna el. Elmagyarázta például, amikor először mentünk Palackára, ahol szintén Csabival találkoztunk véletlenül, hogy mit kell kérdezni a zenészektől, mert mi előtte csak Széken voltunk, meg Mérába. És azt mondtuk, hogy több helyre nem kell elmenni, mert ez bőven elég. Ennél jobb zene nem létezik. És mondták, hogy hát azért, hogy a Palackai bandát hallgassuk meg előtte, és Zoli bácsi oktatott ki minket, hogy mit kérdezzünk, milyen tánctípusok vannak, mert persze fiatalon fogalmunk se volt. De hogy visszautaljak arra, hogy könnyű volt vagy nehéz volt, nekünk azért volt könnyű, mert láttuk első kézből azt a hangszerkezelést, a hangolásokat, amit előtte még a mi mestereink se tudtak, vagy láttak. Vagy nekik nem volt fontos, nekünk fontos volt.
0: Már a kezdetek kezdetén elkezdtek tanítani is, népzenei tanfolyamokon.
2: Pernstein Kláné nevét meg kell említeni, a Népművelési Intézetből ő volt a motorja ennek a programnak. Volt 2-3 éves tanfolyam Dunántúlon, Alföldön, Észak-Kelet-Nyugat-Magyarországon, és akkor a népzenei tanulni vágyó gyerekeket összetudtuk szedni, és ezért szerintem ma ilyen erős a népzene.
3: Nekünk nagyon sokat segített Halmos Béla, mert együtt jártunk vele tanítani, és ezeken a tanfolyamokon mi is rengeteget tanultunk, úgy mélyült el a tudás, és ezért maradt meg a mai napig is, hogy tanítsunk.
0: Lányi György.
3: Úgy érezzük, hogy nagyon sokat tudunk segíteni a fiataloknak, hogy kedvel muzsikáljanak.
0: A táborokon kívül és ezeken a tanfolyamokon kívül az Óbudai Népzenei Iskolába is tanárrá váltak, és aztán részt vettek a tanmenetek, a tantervek kidolgozásában is, ugye?
2: Azt hiszem 84-ben volt, hogy Béres János bácsi.
0: Az Óbudai Népzeneiskola akkor igazgatója.
2: Így van. Elénk állt, hogy na gyerekek, akkor ezt meg kell írni, mert hogyha nem írjátok meg, akkor nem lesz oktatható hivatalosan állami zeneiskolákban a népzene. És mondtuk, hogy János bácsi, mi nem tudunk tantervet írni, mert
0: mi csak... Mi zenészek vagyunk.
2: Igen, mi zenészek vagyunk. És azt mondta, hogy nem baj, de akkor is meg kell írni, és az ő nagy segítségével megszülettek az első népzenei tantervek, ami által az egész országban mindenhol hivatalosan volt tanítható a magyar nép. Zene is.
0: Hogyan szereztek aztán ehhez megfelelő diplomát?
2: Ismét Béres János bácsi nevét kell említeni, aki kiárta, de nem csak ő, hanem a Nyíregyházi Főiskola tanára is, hogy Nyíregyházan lehet népzenéből diplomázni, és az első évfolyamban mi már jelentkeztünk és elvégeztük. Nagyon sokan akkori népzenészek, zenetanárok, úgyhogy 96-ban már diplomával hivatalosan is oktathattuk a népzenét állami zeneiskolákban.
0: A Téka együttes tagjait hallották.

0: kanásztánc, két archaikus hangzású népi hangszer, a duda és a tekerő szólalt meg együtt. Az imént hallott felvételen Lányi György és Havas Réti Pál előadásában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy mindketten mestereik hangszereiknek, és egyben alapító tagjai a magyar duda és a magyar tekerő zenekarnak. A Téka együttes egyik erőssége, hogy a vonós zene mellett koncertjeiken a hagyománynak ezt a régies vonulatát is szívesen megmutatják a közönségnek.
1: A Kossuth Rádió népzenei műsorát hallják.
2: Volt még valami, amire nagyon-nagyon sokan úgy emlékeznek, hogy az életük legszebb időszaka, és hivatkoznak egy bizonyos helyre. Lányi György.
3: Hát az Almási téri szabadidőközpont, a Téka táncház. 1977-ben kezdtük a táncházazást az Országos Műemlékfegyelőségnek a Pince klubjába, fönt a várban. Utána elkezdtünk vándorolni, amikor ezt bezárták, és egyszer Borbély Joli néni mondta, hogy megnyílik egy új művelődési ház, ez volt az Almási tér.
2: Amit azóta már be is zártak.
3: És menjünk el, nézzük meg, mert ott nagyon jó lesz. Emlékszem, az első pillanatra beléptünk egy óriási hodály, amire nem érdemes bejönni, mert ha 200 ember eljön, akkor hazamegyünk, mintha nem lenne itt senki, mert elveszik ebbe a nagy terembe. Nagyon nehezen indult be, nagyon kemény munkával emlékszem, plakátoztunk, lemosta az eső, másnap reggel újból ragasztottunk. Ott 10 évet muzsikáltunk végig, minden péntek este, és az volt aztán a zenészek és a táncosoknak a közkedvelt találkozó helye, és ott tényleg voltak olyan alkalmak, amikor hát olyan teltház volt, hogy meg se lehetett moccanni, bablevest főztünk a közönségnek, fánkot sütöttük farsankor, kolbászt sütöttünk, persze a muzsika mellett.
4: Én oda csak, mint vendég, meg barát jártam.
2: Ökrös Csaba.
4: Szerintem az volt a titka, hogy ezek a fiúk, ezek tényleg szívvel, lélekkel muzsikáltak egyrészt, másrészt valahogy kiharcolták, hogy kettőig lehessen, és ami nagyon fontos volt, hogy végig melózták. 5 perc szünet, és tényleg jött az újabb táncán.
2: Emlékszem olyan emberekre is, akik pénteken elkezdték az Almási téren, szombaton elmentek a Molnár utcába, de úgy, hogy közben nem is mentek haza, Havas Réti Pál. Hogy volt akkor a menet pontosan?
5: Tehát péntek Almási tér, szombat Molnár utca, és vasárnap a Széchenyi fürdőszoba a délen. Majd vissza egy másik táncházba estére.
2: Csörs utcába, vagy valahova?
3: Sőt, még azzal egészíteném ki, hogy Csóri Sanyival fogadtuk meg, hogy egy éven keresztül péntekről vasárnapra villadóra nem fogunk aludni. Kaptunk egy olyan helységet, ahol hangszereket lehetett készíteni, ez a mostani selyemgombaító Óbudán, és az elnök Jóska mondta, hogy hát itt végül is nyugodtan tudtak fúrni, faragni, dudát készíteni, tekerőt készíteni, és a táncház után, ha véletlenül nem volt egy házi buli, bár majdnem minden alkalommal volt, akkor oda a gombaítóhoz mentünk, azzal a feltétellel, hogy le kell verjük a vakolatot, hogy legalább valami hasznosat csináljunk, azt felújítják, és onnan délelőtt főztünk, és úgy mentünk a Molnár utcába taxival.
5: Akkoriban volt egy olyan generáció, aki megtalálta és megkereste a saját korosztályának a zenéjét, és ezek sokan voltak, és ezért jártunk össze. A zenében találtuk meg ugyanazt az őszinteséget, mert egy hamis zenei képen nevelkedtünk föl. Rátaláltunk arra a falusi parazzenére, ami igaz volt. Hogyha valami erős volt, akkor az erős, ha valami finom volt, vagy lírai, akkor az lírai volt, és én ezt szeretem ebbe a zenébe.
2: A Téka együttes tagjait hallották.

1999-ben Erdély ország sok szép vize címmel jelent meg a Téka együttes lemeze, melyről most magyarbecei öreges csárdásokat játszanak az erdélyi Nagyenyed vidékéről. A zenekar a lemezen azzal a hangzással kísérletezett, hogy úgy szólaljon meg a zene, mintha a zenészek mind itt a szobában muzsikálnának közöttünk. Vizeli Balázs stílusos hegedűjátékát Lányi György kíséri háromhúros brácsán, a szaggatott úgynevezett gyors dűvő kíséretet Nagybőgőn Havasréti Pál erősíti. Énekel Tárnoki Beatrix és Havasréti Pál, volt szeretőm, mikor volt, mikor a fán szilva volt.

0: Át kellene térnünk egy másik nagyon fontos dologra, ami azt hiszem, hogy a Téka táncházból indult ki. Ez Nagy Kálló, illetve Hegyhát Szent Jakab az első táborok. Mindenki ismert mindenkit, Budai Ilonka énekelve pucolta a krumplit és főzte a tanítványaival az ebédet. Volt olyan, hogy az esti tábortűznél ott ragadtunk, reggel onnan mentünk le, tejér, kenyérér, és persze egy láda sörér. Egy hétig minden a zenéről, és erről a baráti társaságról szólt. Ami aztán nem 200 emberből állt, hanem volt, hogy 1200 emberből állt. Lányi György.
1: Igen, az alapgondolat az az volt, hogy nem bírtuk tovább, hogy minden egyes helyről, ahol mi éjszaka elmentünk muzsikálni, ez lehetett kocsma, étterem, vagy bármi, vagy a tálcát kezdték dobálni, vagy a villanyt kapcsolgatni, és haza kellett menni. És akkor gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha egy olyan helyre mennénk, ahol addig muzsikálunk, és addig bulizunk, ameddig akarunk. És eléggé titokba tartottuk Hegyhát Szent Jakabon ezt a tábort, hogy oda mi lemegyünk. De amikor megérkeztünk, pontosan emlékszem, hogy 333-an voltunk, mert 999 tojásból kellett rántottát csinálni reggelire.
2: Már a táncházban volt kézműves foglalkozás, minden alkalommal daltanulás, és a kassákból tanulva mindig volt valami külön előadást.
0: Havasréti Pál.
2: Azért sikerült összevonni a zenét, táncot, kézművességet a táborba, mert akkoriban a Beszprémi Katalin voltak az Almási téren a háziasszonyok. Kocpek Irén, Ferenci Piroska és Beszprémi Katalin.
0: Nagy Kállóra aztán átköltöztek, mai napig is így hívják a tábort, hogy Harangodi Téka tábor, ugye Nagy Kálló mellett, ahol Ekler Dezső építette például a tánccsűrt, amivel építészeti díjakat nyert.
2: Egy intézménnyel alakultunk úgy, hogy csak bulizni akartunk. Meg kellett szervezzük az étkezést, az összes többi dolgot. Nomád tábornak is hívtuk magunkat, és ehhez Ekler Dezső tervezte meg a tánccsűrt és az összes többi épületet is, úgy, ahogy mi kértük. Ott, ha egy oszlop útban volt, akkor mondtuk a Dezsőnek, hogy rajzold át, tervezd át, te értesz hozzá. Az volt még a másik fontos dolog, ami ma már egyre kevésbé látható, hogy organikus ez a tábor, tehát nem látsz villanyvezetéket, zsinórokat a levegőbe. Minden szépen el van tüntetve, bemész az erdőbe, vannak épületek, és lehet szórakozni, zenélni, senkit nem zavarsz.
1: Mindenki feltöltődést kapott a Téka tábortól, és abból táplálkozott egész évben. Ezek a közösségek, amik ott létrejöttek, azok olyan érzést közvetítettek, amit nem lehetett máshol megtalálni. A szabadságot érezték át. Tehát a Szomjas Gyuri, amikor csinált rólunk ott egy filmet, a Mulatság című filmet, ő azt mondta, hogy egy Woodstocki hangulat, tehát megszűnt az idő, és ezt a szabadságot sehol máshol nem lehetett átérezni.
0: Nem volt nyomasztó aztán ez a felelősség, hogy 1200 embernek a szabadságát, a boldogságát kell egy hétig biztosítani?
2: Persze, hogy nyomasztó, mert mikor egyszer csak 1700-an lettünk, és kell még WC-papírra menni, akkor mi már nem csak a zenével kellett foglalkozzunk, meg azzal a szakmai része, amit mi szerettünk, hanem meg kellett teremteni a körülményeket. Végül is így lett 19 év után vége ennek, hogy nekünk ez egy éves szervezési munka volt, hogy jövőre megint jól legyen a tábor.
0: Meg kell kérdeznem, hogy a 35. születésnapjukat hogyan fogják ünnepelni?
1: Egy tervünk van, amit már biztosan tudok. Hát ugye már most nyáron ünnepeltünk, mert lent voltunk Boldogkőváron, és egy kemencébe sütött 35-ös számnak kinéző kaláccsal fogadtak, és egy nagyon bensőséges hangulatba fölköszöntöttek. De október 21-én vagy 22-én, amikor a Fonónak is a 16 éve születésnapja van, szeretnénk együtt ünnepelni a Fonóval, hiszen ott is nagyon sokat muzsikáltunk. A 30-ast azt a Műpába ünnepeltük, most gondoltuk, hogy kéne egy nagyon bensőséges hangulatot a Fonóba, ez az egyik nagy terv, és köszönjük címmel egy erdélyi turnét szervezünk azokba a falvakba, ahol mi tanultunk, és szeretnénk visszamenni azoknak az embereknek megköszönni, hogy tanítottak, és muzsikával pontot tenni arra, hogy most itt tartunk 35 év után.
0: A Téka együttes tagjait hallották.

nagysajói muzsikát, lassú csárdást, sebest és cigánycsárdást játszott a mai Téka együttes, azaz Ökrös Csaba és Sós András Hegedűn, Lányi György négyhúros sajói kontrán és Havasréti Pál nagybőgőn. Közreműködött a zenekarral hosszú idő óta együttműködő Tárnoki Beatrix. Népzenei műsorunk lassan végéhez közeledik. Éri Péter, Vasvári Anna Mária és Vida Antal elköszön önöktől. Legközelebb vasárnap 13 óra 4 perckor találkozunk. Műsorunkat a Kossuth Rádió hétfőn este 23 óra 4 perckor megismétli. Búcsúzóul a Téka együttes Mestereink címet viselő albumáról Szántó Ferenc magyar becei pásztor, kiváló hegedűs, furulyás és énekes felvételét választottuk. Az idős mester énekét és hegedű játékát Vizeli Balázs kíséri három húros kontrán és Havasréti Pál nagybőgőn. Ez a keserves vezeti be a 35 éves Téka együttes, valószínűleg Feri bácsitól tanult magyar becei pontozóját. Muzsikál a zenekar két új primása, Ökrös Csaba és Sós András, kontrán és nagybőgőn kíséri a két alapítótag, Lányi György Gyurkedli és Havasréti Pál Palcsi.

0: Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendégét, a Téka zenekart hallották. Éri Péter, Népzene határok nélkül című műsorának vendégei 2011-ben voltak a zenekar akkori tagjai. A műsor fennállásuk 35. évfordulója kapcsán készült. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Holnap ismét a Téka zenekar felvételeiből válogatok, hiszen a most 50 éves zenekar a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Jó estét kívánok, a Dankó Rádióban indul a Népek dalai világzenei magazinunk, ráadásul egy olyan formációval, amely világslágert is adott nekünk a pályafutása során. A francia Alcazar muzsikája jön arab nyelven egyébként. Ezzel indulunk, aztán pedig a skót The Kenny Band érkezik, amikor feltűntek, szinte letarolták a glasgowi zenei életet. Három srác, számos hagyományos és különleges hangszer. Ez a The Kenny Band, hamarosan jönnek. Aztán pedig egy olyan csapat, amelynek nevét szinte mindenki ismeri a világon. A mai napig a zenekar egyik legmeghatározóbb védjegyévé vált az a felvétel, amelyet játszunk tőlük. Jön a Bailami, természetesen a Gypsy Kings-től. Érkezik majd egy amerikai énekes, dalszerző és producer, Romeo Santos. Pályafutása során a latin zene legnagyobbjai mellett olyan amerikai pop és R&B sztárokkal is dolgozott együtt, mint Usher vagy Drake. Romeo Santos hamarosan tehát a Dankó Rádióban, a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban. Elsőként azonban itt van az Alcazar.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Un seul être vous aime.
1: A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat, skót világzene jön a The Kenny Bandtől. A formáció a zongora, a diatonikus gombharmonika és a botrán ritka fúziója. Utóbbi a botrán a kelta népek köztük is főleg az írek tradicionális kézidobja. Korábban kultikus célokra használták, nagyobb változatai csatadobok voltak. Második reneszánszát az 1950-es évek óta éli, azóta az ír függetlenség és kultúra egyik szimbóluma. Fakeretre általában kecske, birka vagy ritkában kutya, illetve marha bőrt feszítenek. A triót nagyon gyorsan felkapta egyébként a glasgowi zenei szintér, és gyorsan bekerültek a BBC-be is. Már a világjárvány előtt számos díjjal jutalmazták őket, de debütáló lemezük megjelenésére egészen 2022-ig várni kellett. Erről hallgatunk most egy dalt. Itt van a The Kenny Band, Skóciából, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne a népek dalai szólnak, a következő csapat nagyon ismert, és nagyon sok tagból áll, összesen 16 tagot számlál, de ettől függetlenül családias a hangulat a zenekaron belül, annál is inkább, hiszen két família összefonódásából született meg. A zenekar tagjai szerint nincs nagy titka a sikerüknek, csak annyi, hogy felmennek a színpadra, és zenélnek. Viszont ezt varázslatosan teszik. Esküvőkön zenéltek, még a 80-as évek közepén, és utcazenéléssel keresték akkor még a kenyerüket. Azóta persze az óceán mindkét oldalán ismert a nevük. Azt szeretnék, ha az emberek táncolnának a zenéjükre, boldogok lennének, ha hallgatják. Örömet akarnak szerezni nekik a zenéléssel, hogy életre keltsék az embereket, és hogy felrázzák őket. A Gypsy Kingsről van szó, ők zenélnek most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban. Cuando

Itt a Dankó Rádió, nem nevezhető könnyen induló zenésznek a most következő bronxi születésű fiatalember, Romeo Santos, hiszen édesapja építkezéseken dolgozó kétkezi munkás, édesanyja pedig háztartásbeli volt, és mindketten minden nap megküzdöttek azért, hogy a családjuk fennmaradhasson. De a kis Romeo nem hagyta veszni álmait, már az 1990-es évek elején három unokatestvérével megalapította első bandáját, és egy albumot meg is jelentettek. Romeo végezte a munka oroszlán részét, és producerként is helytált. 2004-ben ütött be a siker az Obsession című nótával, amivel Európa szerte divatba hozták a latin dallamokat. Zenéjükkel még Obama elnököt is szórakoztatták a Fehérházban. Santos 2011-től egyedül folytatja karrierjét, és a második albumát önállóan hozza ki. Már olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Santana, Marc Anthony vagy Nicki Minaj. És nem hiába a sztárparádé az albumból legjobban fogyó latin album lett 2014-ben. Erről a korongról érkezik most egy igazán exotikus nóta. Romeo Santos muzsikál az USA-ból, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok, folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Dankó Rádióban. Hamarosan lapföldi balkáni zene következik, nosztalgikus és modern balkáni roma grúvok, orosz románcok, trombita, buzuki, harmonika, nagybőgő és dob. Ez a Jaakko Laitinen és a Vara Raha közös együttműködésének a zenei eredménye. Finnországból érkeznek majd hamarosan. Aztán 2 kiváló banjo játékos, Alison Brown és Steve Martin, igen, a színész. Ugyanis az elmúlt évtizedekben több mint 100 dalt írt Steve Martin, úgyhogy tiszteletbeli zenésznek is mondhatjuk már, ők jönnek tehát. És a Bluegrass Radio című felvétel, Steve Martin, Alison Brown, hamarosan tehát, és jön a kubai zene élő legendája az óra folyamán, a Buena Vista Social Club együttes ikonikus divája, Omara Portu Ondo. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. Világzenei válogatásunkat lapföldi balkáni zene következik most a Jaakko Laitinentől és zenekorától, a Vararahától. A formáció egyedülálló különlegessége a különféle alapanyagok pálcolása különböző szószokban. A fő elemek mindenféle nosztalgikus és modern balkáni roma grúvok, orosz románcok, valamint humpa zene. A humpa egyfajta finn zene, amely a jazz és a gyors foxtrot rokona. A zenekar hangszerei között megtaláljuk a trombitát, a buzukit, a harmonikát, a nagybőgőt és a dobot is. A dalok 99%-a saját szerzemény. Témáik a szerelem és a keserű szépség, de foglalkoznak az élet nagy kérdéseivel is, mint a halandóság, az emlékek megtévesztő ragyogása, a ringató földi boldogság és a kérlelhetetlen hiúság. Öröm és bánat egyaránt benne van a dalaikban, mindegyik olyan, mint az élet. A formáció 2009 óta létezik, és évente csaknem 100 koncertet ad. Észak-lapföldi falvaktól Helsinki legmenőbb táncparkettjein keresztül az európai világzenei színpadokig. Énekesük azt mondja, talán a roma zene hatása az, ami leginkább megérinti, az, hogy a zene öröme és bánata nem zárja ki egymást. Ugyanakkor az ember felismerheti az élet borzalmait és értékelheti a lét édességét. Jó, ha egy dalban különböző érzelmek jelennek meg. Jaakko Laitinen és Vararaha itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Steve Martin és Alison Brown közös albumáról hallgatunk meg egy felvételt hamarosan. A lemezen két olyan muzsikus találkozik, akiket ugyanaz a hangszer köt össze, a banjo. Steve Martint sokan ugye színészként és komikusként ismerik, de a bluegrass a country zene egyik rokona, amely gyorsabb, virtuózabb és akusztikusabb, valamint az öthúros banjo számára nem alkalmi kitérő, hanem régóta tartó mély szenvedély. Alison Brown pedig a műfaj egyik meghatározó banjosa, aki nem csak őrzi a hagyományt, hanem új hangokat és új zenei irányokat is keres benne. Közös munkájukban Brown dallamai és Martin szövegírói világa kapcsolódik össze, könnyed humorral, pontos hangszeres játékkal és némi finom melankóliával. A most következő Bluegrass Radio egy képzeletbeli dal útját idézi meg, amely egészen a Bluegrass rádió sikerlisták élére kerül. Steve Martin és Alison Brown, ők jönnek most át itt a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dangó Rádió, Havanna egyik zenei jégköve. Az 1930-as születésű Omara Portuondót így is be lehetne mutatni, hiszen egyedülálló énekesi karrierje igazi nemzeti kincsé avatta hazájában, Kubában. Karrierje pedig meglepően gyorsan be is indult. Omara 1945-ben táncos nőként kezdte pályáját a havannai Tropicana klubban, nővérét követve, majd barátaikkal megalapították első zenekarukat. A csapat jelentős sikerre tett szert, többek között az USA-ban is turnéztak, ezen kívül a Tropicanában együtt szerepeltek Nat King Cole-lal is. 1967-ben Omara úgy döntött, szeretne teljes erejével szóló karrierjére koncentrálni. Az 1970-es és a 80-as években jelentős sikereket is elért külföldön és hazai pályán egyaránt. 1996-ban Compay Segundoval duettet énekelt a Buena Vista Sunshine Club című albumon. Két évvel később az album Wim Wenders rendezte filmváltozatában is szerepelt. Ha ma megkérdezik, mit ölti el örömmel, azt mondja, nem kell sok. Klasszikus zenét hallgat otthon, és nézi a tenger a szobája ablakából. Omara Portuondó muzsikál már is, itt a Dangó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Sean Kuti és az Egypt 80 indítja ezt az órát. A Dankó Rádióban ez a népek dalai világzenei magazinunk. Nigériából érkezik tehát az első világzene, aztán megyünk Albániába. Jön hamarosan a Skodra Electronic, a duó szülővárosuk Skodra hagyományos zenéjének elektronikus feldolgozását játsszák, ahogy a nevük is mutatja. Hamarosan tehát albán világzene, aztán pedig Argentínából jön Julieta Lasso. 1982-ben született az énekesnő és színésznő. Már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a latin-amerikai romantikus zene legszebb és legszomorúbb darabjait újraértelmezve hozza közelebb a hallgatókhoz. Julieta Lasso is érkezik tehát Argentínából hamarosan, hadd égessenek a szemeid, lefordítva dalának címe. Aztán pedig ausztriai világzene, jön a Celestial Guard, a zenekar stílusát, tehát nehéz egyértelműen besorolni, mivel több műfaj elemeit ötvezik. Ez a sokszínű zenei keverék teszi egyébként a Celestial Guard zenéjét nehezen kategorizálhatóvá. Ugyanakkor rendkívül izgalmassá. Ők is jönnek tehát az óra folyamán. Először azonban most irány Afrika. Nigériából jön tehát Sean Kuti, és az Egypt 80 itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Albán világzene jön, a Skodra Elektronik játszik hamarosan. A duó zenéje szülővárosuk Skodra hagyományos zenéjének elektronikus újraértelmezése, bár ezt nem helyben teszik, hiszen a tagok Olaszországban élnek, és már korábban is több olasz és francia muzsikussal dolgoztak együtt. Ezt a formációt 2019-ben alapították Beatrice Gergi énekesnővel. A dalok a diktatúra sötét időit, a maga mögött hagyott stagnálást, valamint az albánok állandó fejlődési igényét idézi meg. Dalaikat hallva, vagy videóikat nézve néha nehéz megmondani, melyik évben, hol is vagyunk, Albániában, vagy egész máshol. Láthattunk régi tévéket, kézzel készített vizuális effektusokat, sok port, elhagyatottságot és visszaemlékezéseket, mintákat az eredeti dalokból, mindez új szintetikus hangzással párosulva. Ők jönnek a Skodra Elektronik itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, Albániából.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jöjjön most az 1982-ben Buenos Airesben született Julieta Lasso, egy a hazájában népszerű argentin énekesnő és színésznő. Első szólólemeze 2010-ben jelent meg, amelyen tangó és milonga klasszikusokat ad elő egy gitártrió kíséretében. 2013-tól több éven át az Orquesta Fernanda Fierro énekeseként vált az új argentin tangó egyik meghatározó alakjává. Ez a zenekar forradalmasította hazájában a tangó műfaját erőteljes hangzásával és egyedi előadásmódjával. A zenekart elhagyva 2018-ban jelent meg Julieta második szólóalbuma, amely jelölést kapott a Gardel díjra, a legjobb női tangó énekes kategóriában. 2024-es albumáról érkezik most egy felvétel, amelyen közreműködik Mecha, chilei énekes. Zenekarával a latin-amerikai romantikus zene legismertebb és legszomorúbb darabjait hozza közelebb a különböző generációkhoz, feldolgozva chilei, mexikói és perui klasszikusokat. Érkezik tehát Julieta Lasso és Mecha felvétele itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Celestial Guard egy viszonylag új zenei formáció, amely 2024-ben jelentette meg debütáló albumát. Az album 9 dal tartalmaz, köztük a nem sokára hallható Born in Purple című művet. A zenekar stílusát nehéz egyértelműen besorolni, mivel több műfaj elemeit ötvözik, így egyedi hangzásvilágot hoznak létre. Hangzásukra jellemző az atmoszférikus, lebegő, elektronikus aláfestés, amely álomszerű és meditatív hangulatot teremt. Néhány dalukban fellelhetők a progresszív zene strukturális bonyolultságai, dinamikai változatosságai és az intenzívebb zenei kitörések, míg bizonyos dallamok és ritmusok a világzene különböző területeiről származnak, keverve közel-keleti vagy északi népzenei hatásokkal. Ez a sokszínű zenei keverék teszi a Celestial Guard zenéjét nehezen kategorizálhatóvá. Ugyanakkor rendkívül izgalmassá és egyedivé. A Born in Purple például finoman egyensúlyoz az elektronikus és akusztikus elemek között, miközben sejtelmes, misztikus atmoszférát teremt. Ők jönnek tehát, és a szóban forgó dal. Itt van a Celestial Guard, a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják a Dankó Rádióban.
1: A carpet crown put on a head in a graceful manner won't turn a slave into a king. A candy scepter held in hand in a serious manner.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

vagy lámpát szereltek a falunkba, rávilágít esténként kis kapunkra. Édes rózsám, jaj, de nem jól csinálták, ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Édes rózsám, jaj, de nem jól csinálták, ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Eloltanám, de nem lehet, azt mondják, mert a vellany központi lakkapcsolják. Édes rózsám,

jamais.

0: pontos idő 1 óra. 20 csak Prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak Prímása már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik. Ezt az órát Bokor János és a 100 tagú Budapest Cigányzenekar szólistáinak közös felvételével kezdjük, mely felvétel Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula hallgatójából készült, Fehérhajú öregapám. Utána Farkas Rozika egy andalgót dalol, mondja meg annak a kisleánynak. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült ez utóbbi felvétel, 2021. decemberében, ifjabb Bergi Béla és zenekara közreműködésével. Kellemes időtöltést kívánok!

folytatásban három Dankó klubos koncertfelvételt hallgathatunk. Az első Nagybajomi, a második Tatabányai, a harmadik pedig egy budapesti felvétel, mely a Thália Színházban készült 2016. január 25-én. Tolnai E. László és T. Varga Hermina csárdása lesz ez zöldre festett kapud előtt. Nádasdi László énekel és Balázs József zenekara muzsikál. Gyertek ide, budapesti cigányok, és túl a Tiszán faragnak az ácsok. Ezt a két dalt majd Újvári Marika énekli, akinek Tordai Zoltán zenekara játszik. De előtte szóljon egy hallgató, ezúttal Kárpát Zoltán és Esz Nagy Endre dala, Öreg Prímás Tégy hangfogót. A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix dalol, akinek Csóka Gyula és zenekara már is muzsikál.

0: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
1: Zöldre festett kapud előtt, hazafelé minden este megáll. Elnézem a kis kertedben, most nyílnak a legszebb színű virágok. Bazsa, rózsa, lilion, török szekrű, mindig lakott cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz a fedélytek. Bazsa, rózsa, lilion, török szekrű, mindig lakott cserélne. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz.

más tisztelők szerelemről beszélne. Illadozó kis virágot köszönöm, hogy a te szíved enyémből lett. Ránk ragyog a holvilág, esti szellők szerelemről beszélne. Illadozó kis virágot köszönöm,

Halljátok, cigányok! Ez a dal a 2023-as év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Burka Sándor és Babusa Miklós csárdását ezúttal Karcagi Nagy Zoltántól és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarától hallhattuk. A folytatásban pedig egy hallgató szól. Matusik Sándor dalát nem sokára Gáspár Anni énekli el nekünk, Te vagy az én boldogságom. A 2016-ban készült felvételen Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál. Aztán 1958-ból Vörös Sárit is meghallgathatjuk, valamint Olá Kálmán együttesét, a művészektől Szabadi Frank Ignác és Adorján Sándor csárdása hallható. Szép a szőke, szép a barna. Nem sokára itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

0: lányok, estétől reggelig, sörtél, bortól a szép láncsok, a bánatom elmúlik.
1: Adásunk felénél járunk. A folytatásban szóljon egy csárdás. Morvai Károly és Szondi István dalát nem sokára Besenyei Ferenc énekli el. Ez lesz a Badacsonyi kék nyelütt. Aztán egy frisst hallgathatunk, mely Kubányi György dala. Most kezdődik a tánc. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a felvétel Szigeti Eszterrel és Lakatos Miklós zenekarával. És ugyancsak ebből a műsorból meghallgathatunk két dalt is, Lassú csárdást, valamint a Hely, hogyha a szerelem rám talál című dalt, Baranya István és zenekara tolmácsolásában.

csonyi kékje lőtt, finom drága jó ledőt, itt a meste. Kilenc rajkó hegedült, egy kislány megpelegült az övembe. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három ilyen három nap, nékem meg a páromnak megérte. A húr pattant, a csók csattant, a kék nyelű jó kedvünket letészte. Három ilyen három nap, nékem meg a páromnak megérte. Megittunk mi minden bort, ami badacsonyba volt a pincébe. Bementettük kupába, se porcelán pohárba, se micébe. Csapról ittuk a jó nedűt, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról ittuk a jó nedűt, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk.

Sólyom Károly szerzeménye után nem sokára Tasnádi László hallgatója szól. Egyszer régen otthon voltam. Nográdi Tóth István dalol nem sokára. Utána archív felvételről Grósz Alfréd pont című dalát hallgathatjuk Sárosi Mihálynak, majd Kurina Simi és zenekara muzsikál. Vége, vége, vége már. Ez Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásának címe. Egy 2022-es felvételről majd Pándi Piroska és Jenei Gábor énekli el a dalt, akiknek Balázs Tamás zenekara muzsikál. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Ezt követően pedig a Vékony deszkakerítés című frisst énekli Kapi Gábor, akinek Nyári László zenekara húzza.

Most már tühet, más is, száz is, érti, pont.

folytatásban még, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Sallai Misit halljuk, Nagyi Bolyát, Béres Ferencet és Vörös Editet. Sallai Misi saját dalával és saját együttesével hallható, ez a legszebb emlék az én életemben. Majd Dankó Pista csárdását, mely 2024-es év magyar nótája szavazásunkon a negyedik helyezett volt, Nagyi Bolya énekli el. Ifjabb Kállai Kis Ernői zenekara muzsikál hozzá, Jegenye Fán fészket rak a csóka. Aztán Béres Ferenc dalol, Ezt a kerek erdőt járom én. 1977-ből hallgathatjuk meg a dalt, mely Tern Károly és Gál József szerzeménye. Aztán Vörös Editnek, Szerdahely János és Heródek Sándorné dalában, ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál, ez lesz majd a Szegletes udvar.

Giderme kurumban pirosságú kaptam karácsony estére. Édesanyám

Kedves hallgatóink, nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás is. Farkas Gyula cigány fantáziájával búcsúzunk így az elmúlt egy óra végén. Johann János és zenekara már is játszik önöknek 2021-ből, én pedig köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében. További kellemes időtöltést kívánok, maradjanak a Dankó Rádióval, hogyha tehetik, viszont hallás a Morvai Noémitól.

0: pontosidő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége az 50 éve alakult Téka együttes. Szombaton és vasárnap Táncházban című műsorunk róluk szól. Korábbi a zenekar tagjaival készült beszélgetéseket, és természetesen a zenekar különböző lemezeiről felvételeket hallhatnak. Ma este a Táncház mozgalom egyik legismertebb, legnépszerűbb, sokoldalú tevékenysége miatt is méltán elismert népszerű zenekaráról egy 2011-ben fennállásuk 35. évfordulója kapcsán készült portréműsort hallgassanak meg. Ez Éri Péter Népzene Határok Nélkül című sorozatának egyik adása volt.

0: a gombolyai gabon.
1: Ez itt a Kossuth Rádió népzenei műsora.
2: Gyerünk ma, hát!